0: 2016-ban ez az összeg még csupán 1000 milliárd euró körül mozgott. A figyelembe vett kockázatok között a kiterjedt erdőtüzek, árvizek, viharok, valamint a kiberincidensek és egyéb ellenséges cselekmények is szerepelnek. Ezek a háztartásokat arra ösztönzik, hogy állítsanak össze egy sürgősségi csomagot, amely palackozott vizet, elemes rádiót, konzerveket és kiemelten készpénzt tartalmaz.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb

0: a Plus FM hírszolgálat.
1: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az unió bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik. És csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euro 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait. Hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből. Így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedés biztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan Waze-hez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a Waze-ből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárat.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az Unió Bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik. És csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euró 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait. Hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió Bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. A Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből. Így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedés biztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan Waze-hez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a Waze-ből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A bolgárok is csökkentik az atomerőmű termelését, és ez nem jó hír Románia számára. Hatályba lépett a LIFT, az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. A háborútól és a kibertámadásoktól félve az európaiak halmozzák a készpénzt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bulgária is kénytelen csökkenteni a saját atomerőművének teljesítményét, miután az aszály miatt drasztikusan leapadt a Duna vízszintje, így nem tud elegendő vizet biztosítani a reaktorok hűtéséhez. A bolgárok lépése kedvezőtlenül érinti a csernavodai erőművet teljesen leállító Romániát, mivel a kieső kapacitásokat a hatóságok elsősorban a Bulgáriából származó áram importjával pótolnák. Az erőmű Bulgária villamosenergia szükségletének körülbelül 35%-át biztosítja, és két egyenként 1000 megawatt teljesítményű reaktort üzemeltet. A Duna helyzete más európai országokat is érint. A jelentősebb folyók rendkívül alacsony vízállása több országban is az energiatermelés csökkenéséhez vezetett. Többek között Magyarországon, ahol a nukleáris energiatermelés is visszaesett, valamint Szerbiában, ahol a vízenergiatermelés csökkent. Hatályba lépett a LIFT, az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. Ennek értelmében felvonókkal látják el az 1990 előtt épült 3 és 4 emeletes tömbházakat, elősegítve ezáltal a mozgáskorlátozottak, idősek mobilitását. Csak hogy a lakótársulások egyelőre még nem jelentkezhetnek a részvételre, ugyanis a központi hatóságoknak előbb ki kell dolgozniuk az alkalmazás módszertanát. A program egy 18 hónapos kísérleti szakasszal kezdődik, amely során országos szinten 100 tömbház liftépítését finanszírozzák, elsősorban uniós alapokból. Ezen első körben minden megyeszékhely legtöbb 2 tömbházzal vehet részt. Az adott önkormányzatoknak a törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül kell felmérniük azokat a társasházakat, amelyek jogosultak lehetnek a támogatásra. Bár a mobiltelefonos és érintésmentes fizetési megoldások köre egyre szélesedik, az Európai Unióban forgalomban lévő bankjegyek összértéke folyamatosan emelkedik. A háborús konfliktusoktól, a kibertámadásoktól és a természeti katasztrófáktól való félelem arra készteti a lakosságot, hogy jelentősebb összegeket tartsanak otthon vészhelyzet esetére. A Guardian beszámolója szerint a forgalomban lévő bankjegyek értéke elérte az 1600 milliárd eurót. Még 2016-ban ez az összeg még csupán 1000 milliárd euró körül mozgott. A figyelembe vett kockázatok között a kiterjedt erdőtüzek, árvizek, viharok, valamint a kiberincidensek és egyéb ellenséges cselekmények is szerepelnek. Ezek a háztartásokat arra ösztönzik, hogy állítsanak össze egy sürgősségi csomagot, amely palackozott vizet, elemes rádiót, konzerveket és kiemelten készpénzt tartalmaz.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 3 perc van, és ez ma sem jelent más, mint hogy kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora, a nyárjasított Reggeli Plusz hosszú sennyivel. És hát a mai adásban is tenni fogok róla, hogy könnyebb legyen az ébredés, és hogy lendületesebbé tegyem a napotokat, úgyhogy tartsatok velem egészen 8 óráig itt a 89,6-on, ahol folyamatosan adom nektek a legjobb zenéket.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

6 óra 14 perckor kívánok kellemes ébredés minden várnak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ámplusz FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Mert a román rendőrség közlekedés biztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan vészhez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére, 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. Érdekelne is, hogy ti mennyire tartjátok ezt helyesnek. Erre természetesen most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig ér.

0: Nagyvárad, 6 óra 24 perckor, ez itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy ti mennyire tartjátok azt helyesnek, hogy a gépjárművezetők nagy része fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére, amúgy az Európai Unió tagállamai megtilthatják az olyan navigációs alkalmazásoknak, mint például a Waze vagy a Coyote, hogy bizonyos rendőrségi ellenőrzések helyét megosszák a felhasználókkal, mondta ki az Európai Unió bírósága. A döntést egy francia hatóságok és a Coyote egy hasonló szolgáltatás közötti vita után hozták meg, ugyanis a francia jogszabályok lehetővé teszik a rendőrség számára, hogy ideiglenesen elrejtsen bizonyos figyelmeztetéseket a műveletek során, például az ittas vezetők ellenőrzésekor, illetve súlyos bűncselekményekkel vagy terrorizmussal gyanúsított személyek felkutatása során. Az Európai Unió bírósága úgy döntött, egy tagállam bevezethet ilyen korlátozást, ha az a közrend és a közbiztonság védelmét szolgálja. A döntés ugyanakkor nem jelent uniós szintű tiltást, vagyis nem kell arra számítani, hogy egyik napról a másikra mindenhol eltűnnek a rendőrségi ellenőrzések a Waze-ből. A mostani ítélet elsősorban Franciaország számára fontos, de más uniós tagállamok is hivatkozhatnak rá, ha a jövőben korlátozni szeretnék a rendőrségi ellenőrzések helyének megosztását a navigációs alkalmazásokban. Jelenleg a Waze normálisan működik, és a vezetőknek nem kell módosításokat végezniük. Engem pedig érdekel, hogy ti mit szóltok hozzá, mennyire tartjátok azt helyesnek, hogy a gépjárművezetők nagy része például fényszóró villogásra figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. Várom akkor a hozzászólásaitok, cserébe pedig érkezek nektek most is.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz FM-en.

6 óra 36 percon üdv mindenkinek, ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki hát továbbra is kellemesen ébred így a hajnali órákban, mert továbbra is mérsékeltebbek a hőfokok, jelen pillanatban 18 fokot mérhetünk. Ez ugye kiválóan alkalmas arra, hogy ne csak mi frissüljünk fel, hanem felfrissítsük a levegőt is a lakásban, úgyhogy érdemes egy nagyot szellőztetni, mert akár egész napra kitarthat egyébként az a hűvös levegő, amit beengedünk ilyenkor a lakásba. Amúgy a maximum hőmérséklet ma is 30 fok környékén, sőt a fölött is lesz. Jelen pillanatban azt látom, hogy 32 fokot jósolnak nekünk a meteorológusok, és annak ellenére, hogy többnyire borús lesz ma az égbolt, csapadékra továbbra sem kell számítani, és fronthatásra fogja a szervezetünket terhelni. Engem viszont nyugodtan lehet terhelni infókkal a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom,

0: Éva Max és tőle az Every Time I Cry, és hát ez is most egy olyan momentum, amikor van okunk sírásra, ugyanis a Gyorge Dózsa utcán folyó víz- és szennyvízhálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt szünetelni fog az ivóvíz szolgáltatás Nagyvárad több utcáján ma reggel 8 és este 8 között. A következő utcák fogyasztói érintettek Gyorge Dózsa részben, Teleki Mihály utca, Kabos Endre utca és Várad hegyalja a Fugyi felé vezető kiárat. A nagyaradi vízművek közleményében arra kérik a lakosságot, hogy a jelzett időintervallumra gondoskodjanak elegendő víztartalékról. A szolgáltatás újraindításakor amúgy lehetséges, hogy a víz ideiglenesen zavaros lesz. Ebben az esetben csak takarításra alkalmas, úgyhogy ne fogyasszátok azt mindaddig, míg ki nem tisztul. Úgyhogy számoljatok ezzel, gondoskodjatok akkor, ha a környéken laktok a megfelelő vízkészletről. Most ugye még 8 óráig van, jó másfél óra, bőven meg lehet addig tölteni jó pár edényt, vagy akár a fürdőkádot is, hogyha szükséges. És persze maradjatok velünk a továbbiakban is, mert nem csak az ilyen titeket érintő infókat, hanem a legjobb zenéket is elhozzuk nektek.
1: Induljon pozitívan a Nagyváradi reggel!

0: a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát, az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik. Szigorúan ellenőrzik a betegszabadságokat, tavaly 1 millió leínybírságot szabtak ki. Újra megnyitják a roncsprogramot minden kategóriára, így a motorkerékpárokra is jut forrás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát. Az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik, a két okmány egy ideig párhuzamosan használható. A szabályok és a technikai utasítások közzétételéig a betegeknek meg kell őrizniük a jelenlegi kártyát, és továbbra is be kell mutatniuk az egészségügyi szolgáltatóknál. Az európai szabályozás szerint a régi személyigazolványok az egyes dokumentumokon feltüntetett lejárati időpontig érvényesek, de legkésőbb 2031. augusztus 3-áig. Ezt követően azokat a hatóságok által bevezetett két új típus egyikére kell lecserélni, a csippel ellátott elektronikus személyazonosító igazolványra, vagy az egyszerű elektronikus adattároló nélkül készült személyigazolványra. A csippel rendelkezők esetében az új okmány átveheti a jelenlegi egészségügyi kártya szerepét, lehetővé téve a személyazonosítását és hitelesítését az egészségbiztosítási informatikai platformon. Az új okmány nem tárol majd diagnózisokat, laboreredményeket, recepteket, beutalókat vagy a korábbi orvosi vizsgálatokat. Nem csak az orvos döntésén vagy az orvos és a beteg megállapodásán múlik, hogy ki és hány napra mehet betegszabadságra. Annak kiállítását ugyanis pontos szabályokhoz kötik, megsértésükért pedig akár több ezer lejes bírság is járhat. A romániai egészségbiztosítási pénztárak tavaly több mint 150 ezer betegszabadságra jogosító orvosi igazolást ellenőriztek. Ezek során számos visszatérő problémát tártak fel. Gyakran hiányzott a betegség alakulásának nyomon követésére szolgáló terv, vagy azt nem az előírásoknak megfelelően töltötték ki. Hiányzott az orvos aláírása vagy pecsétje, így az orvos formálisan nem vállalta a felelősséget az abban szereplő orvosi utasításokért. Ugyancsak gyakori szabálytalanság volt, hogy hiányzott a munkáltatói igazolás, vagy az nem felelt meg az előírásoknak. Ismét elérhetővé válnak a támogatási keretek a roncsprogramban, miután a korábban lefoglalt, de végül fel nem használt utalványok összegeit újraosztja a minisztérium, jelentette be Diana Buzoianu ügyvivő, környezetvédelmi miniszter. A döntés értelmében valamennyi jármű kategóriában beleértve a belső égésű, a hibrid, a plug-in hibrid, az elektromos autókat, valamint a motorkerékpárokat is újra megnyílik a pályázati lehetőség. A tárcavezető tájékoztatása szerint a motorkerékpárok esetében a most felszabaduló összeget jelenleg körülbelül 3 millió lejre becsülik. A többi jármű kategória esetében a pontos visszaosztható összegek meghatározása még folyamatban van. A miniszter várakozásai szerint a keretek átcsoportosításáról szóló döntés még a hét folyamán megszületik.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire felhős időnk lesz ma, ennek ellenére esőre nem kell számítani, és a hőmérsékletek sem igazán fognak mérséklődni. Igaz, jelenleg csupán 18 fok környékén mérhetünk, a napi maximum viszont így is olyan 32 fok körül alakul majd, időnként felerősödő légmozgás mellett, fronthatás pedig továbbra sem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyveledi vízművek a Stefáncsen-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál még ebben az órában is hosszú Sanyival. Augusztus 25-e kedd van, amikor is a Lajosok és a Patriciák ünneplik a névnapjukat. Isten értesse őket, és persze a mai nap nagy kérdése továbbra is az, hogy ti mennyire tartjátok azt helyesnek, hogy a gépjárművezetők nagy része fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. Hát hívjátok, írjátok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok a Plusz FM-et, mert például ebben az órában elsőként a Chris Cross Amsterdam Sierra és Conor Maynard közös lágerét fogom lejátszani nektek. Érkezik a Stay!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, ahol a magyar kedvenceket, a legjobb slágereket és persze a titeket érintő legfontosabb váradi történéseket is hallhatjátok, úgyhogy ennek megfelelően jó, ha tudjátok, hogy új sétányok, játszótér és futópálya évvégére megújulhat a Vársánc parkja, tekintve, hogy a korszerűsítési munkálatai mintegy 45%-ban elkészültek. Jelenleg többek között a sétányok kialakításán és a parkban található egyes közműhálózatok áthelyezésén dolgoznak. Az elmúlt időszakban a várárok tavánál is beavatkozásra volt szükség, az ott élő halakat átköltöztették a Bunyitai ligetben kialakított új tóba, amely szintén nem esett át teljes körű korszerűsítésen. A várárokban zajló munkálatok 2026 márciusában kezdődtek, jó lehet a kivitelezési szerződés már 2025 júniusában odaítélték a munkálatokat végző cégnek. A szerződés tavaly nyári odaítélését követően a munkaterület átadását először egy óvás miatt halasztották el, később pedig azért, hogy a várárokban megtarthassák a Visit Oradea által korábban bejelentett rendezvényeket, köztük a közé Kori Fesztivált. A beruházás értéke áfa nélkül 17,7 millió lej és több mint 65 ezer négyzetméternyi zöld terület korszerűsítését célozza. A projekt részeként többek között food truckok számára alakítanak ki területet, valamint egy színpadot is építenek, futópályát létesítenek és bővítik a gyermekeknek szánt játszóteret, utóbbit hintákkal, forgójátékokkal, rugós figurákkal és homokozóval szerelik fel, de egy a fogyatékkal élő gyermekek számára is használható körhinta is helyet kap itt. A parkba betonból és téglából készült padokat, ívókutakat, önmosó ökológiai imlemhelyeket is telepítenek, a projekt pedig díszkutak kialakítását is magába foglalja. A Reggeli Plusz pedig a legnagyobb slágereket is, úgyhogy akkor

0: Hát a tűznek is elég nagy fénye tud lenni, a tartósan magas hőmérséklet és a kevés csapadék miatt a növényzet gyorsan kiszárad, így egyre nagyobb a tűzesetek kialakulásának és gyors terjedésének veszélye. A lángok több településen üres területeket, legelőket, illetve erdős részeket érintettek. A tűzoltóknak többek között Nagyszalontán, Vaskokszikláson, Nagyváradon, Szokányban, a Rozsda szakadék térségében, Érmihályfalván, Kesztegen, Doborcsányon, Székelyhídon, Mácsapusztán, Jankafalván, Mezőtelegden is, Venterógozon kellett beavatkozniuk. A tűzoltóság közleményben arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi időjárási körülmények között a száraz növényzet rendkívül könnyen lángra kap, a tüzet pedig a szél pillanatok alatt nagy területre továbbíthatja. Egy felügyelet nélkül hagyott tűz nem csak a mezőgazdasági területeket és legelőket veszélyezteti, hanem gyorsan átterjedhet erdőkre, gazdaságokra vagy más ingatlanokra is. A tűzoltók szerint minden egyes vegetáció tűz jelentős erőforrásokat köt le, miközben ugyanazoknak az egységeknek egy időben közúti balesetekhez, egészségügyi vészhelyzetekhez vagy más sürgős esetekhez is riasztásuk lehet. A Bihar megyei tűzoltók ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák meg a száraz növényzetet, és különösen ügyeljenek arra, hogy cigaretta, csikket, gyufát vagy más gyújtóforrást ne dobjanak el száraz füves területeken. A száraz növényzettel borított területek, erdők, legelők és mezőgazdasági földek közelében a tűz használata komoly veszélyt jelent. Egy néhány percre fellobbantott tűz akár órák alatt több tíz hektárnyi területet is elpusztíthat. Úgyhogy legyünk nagyon, de nagyon figyelmesek a szabadtéri tűzgyújtással.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

0: Ez itt továbbra is a Reggeli Plusz, jó reggelt és jó rádiózás is nektek. Fél 80 mindjárt, így meg is érkeznek a Plusz FM hírei. Petron itt a perceken belül beszámol majd nekünk arról is, hogy tavaly mennyi bírságot szabtak ki a betegszabadságok kapcsán.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát, az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik. Szigorúan ellenőrzik a betegszabadságokat, tavaly 1 millió lejnyi bírságot szabtak ki. Újra megnyitják a roncsprogramot minden kategóriára, így a motorkerékpárokra is jut forrás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát. Az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik, a két okmány egy ideig párhuzamosan használható. A szabályok és a technikai utasítások közzétételéig a betegeknek meg kell őrizniük a jelenlegi kártyát, és továbbra is be kell mutatniuk az egészségügyi szolgáltatóknál. Az európai szabályozás szerint a régi személyigazolványok az egyes dokumentumokon feltüntetett lejárati időpontig érvényesek, de legkésőbb 2031. augusztus 3-áig. Ezt követően azokat a hatóságok által bevezetett két új típus egyikére kell lecserélni, a csippel ellátott elektronikus személyazonosító igazolványra, vagy az egyszerű elektronikus adattároló nélkül készült személyigazolványra. A csippel rendelkezők esetében az új okmány átveheti a jelenlegi egészségügyi kártya szerepét, lehetővé téve a személyazonosítását és hitelesítését az egészségbiztosítási informatikai platformon. Az új okmány nem tárol majd diagnózisokat, laboreredményeket, recepteket, beutalókat vagy a korábbi orvosi vizsgálatokat. Adatait. Nem csak az orvos döntésén vagy az orvos és a beteg megállapodásán múlik, hogy ki és hány napra mehet betegszabadságra. Annak kiállítását ugyanis pontos szabályokhoz kötik, megsértésükért pedig akár több ezer lejes bírság is járhat. A romániai egészségbiztosítási pénztárak tavaly több mint 150 ezer betegszabadságra jogosító orvosi igazolást ellenőriztek. Ezek során számos visszatérő problémát tártak fel. Gyakran hiányzott a betegség alakulásának nyomon követésére szolgáló terv, vagy azt nem az előírásoknak megfelelően töltötték ki, hiányzott az orvos aláírása vagy pecsétje, így az orvos formálisan nem vállalta a felelősséget az abban szereplő orvosi utasításokért. Ugyancsak gyakori szabálytalanság volt, hogy hiányzott a munkáltatói igazolás, vagy az nem felelt meg az előírásoknak. Ismét elérhetővé válnak a támogatási keretek a roncsprogramban, miután a korábban lefoglalt, de végül fel nem használt utalványok összegeit újraosztja a minisztérium, jelentette be Diana Buzoyanu ügyvivő, környezetvédelmi miniszter. A döntés értelmében valamennyi jármű kategóriában beleértve a belső égésű, a hibrid, a plug-in hibrid, az elektromos autókat, valamint a motorkerékpárokat is újra megnyílik a pályázati lehetőség. A tárcavezető tájékoztatása szerint a motorkerékpárok esetében a most felszabaduló összeget jelenleg körülbelül 3 millió lejre becsülik. A többi jármű kategória esetében a pontos visszaosztható összegek meghatározása még folyamatban van. A miniszter várakozásai szerint a keretek átcsoportosításáról szóló döntés még a hét folyamán megszületik.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire felhős időnk lesz ma, ennek ellenére esőre nem kell számítani, és a hőmérsékletek sem igazán fognak mérséklődni. Igaz, jelenleg csupán 18 fok környékén mérhetünk, a napi maximum viszont így is olyan 32 fok körül alakul majd, időnként felerősödő légmozgás mellett, fronthatás pedig továbbra sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Augusztus 31-ig forgalomkorlátozás lesz a nagyváradi Kröngulúj utcában az ott található vasúti felüljáron végzett munkálatok miatt. Lezárták a forgalmat az Uzinálor utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngulúj utcába nem tudtok behajtani. A korlátozások idején az autósok az alábbi kerülő utakat használhatják. Pódolúj utca, azaz nagyváradi körgyűrű, Mátyai Korvin út, 19-es országút, Bihar püspöki. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a környéken kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket, és lehetőség szerint használják a kijelölt alternatív útvonalat. Tehát még egyszer, az Uzinálor utcai körforgalom felől nem lehet a Kröngulúj utcába behajtani, viszont ellenkező irányba tudtok közlekedni, tehát a Kröngulújról lehet az Uzinálor felé haladni.
4: Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Itt lesz hamarosan a Walking on a Dream, az Empire of the Sun 2009-es dala, de előtte szóljon most az On My Soul, Bruno Mars, tavaly slágere.
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Robinak és persze mindenkinek, aki hallgatja most a Plusz FM-et, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Ehhez adok most elérhetőségeket, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket, de jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát a román rendőrség közlekedés biztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan vészhez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére, 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. Érdekelne is, hogy ti mennyire tartjátok ezt helyesnek. Írjatok, kommenteljetek, és közben...

Nagyvárad, 7 óra 47 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy ti mennyire tartjátok azt helyesnek, hogy a gépjárművezetők nagy része fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. Magyar János azt írja, hogy lehetne megtiltani, hogy lojálisak legyenek egymással a járművel közlekedők. A fényszóróval villogás régi szokás, egészen kisgyerek koromban, amikor mentünk a Trabanttal, vagy az öreg Skodával a tengerre, jól emlékszem, hogy villogtak egymásnak az autósok, így jelezték, hogy radar van. Manapság már minden az adóról, meg a büntetésről szól, a hatóságok azért vannak, hogy megkeserítsék a mindennapjainkat, nincs jó élet. Aztán Nagy Sándor is kommentelt, nem szoktam gyorsan menni, holnap is kell a jogsi, de tekintettel arra, hogy a rendőrség pénzbehajtóként működik az államkasszának, és nem a megelőzéssel és közlekedés oktatással foglalkozik, én is villogok, sőt, CB rádió is van a kocsimban, például ha én 5-7 km/h gyorsabban megyek, jön a bünti, ha a BMW-s paraszt letol az útról és folytonos záróvonalon előz, hátat fordítanak, hogy ne lássák. Mikor a törvényt egyformán alkalmazzák mindenkinek, akkor majd nem villogok. Aztán Szász Roland is írt, amíg a pénzszerzés a fókusz, addig még csak rosszul sem érzem magam emiatt. Amikor látom, hogy tényleg a biztonság a cél, és nem a bokorban, árokban és levegőben, ami amúgy elég drága, vadásznak két-két sávos úton, ahol több kilométerre látni előre, akkor majd nem szólok én sem senkinek sem. Mikor látom, hogy nem sebesség a cél, hanem keresnek valakit, akkor sose jelzek. Aztán Sitting Bull is írt, normális, hogy figyelmeztetem a többieket, főleg, hogy drónt és helikoptert is szokott használni a belügyminisztérium. Mindent is figyelni kell, főleg a lassan közlekedőket kell felébreszteni. Aztán Murányi Péter is írt, teljesen normális, hogy segítjük egymást az utakon, valamint Tallódi Zsuzsa is kommentet, igen, én is használok Waze vagy hasonló alkalmazást, ha külföldön, azaz a szomszédos országba utazom, és idehaza pedig jól esik, ha figyelmeztetnek, hogy közúti ellenőrzés van, nem helyes, de jól esik. Aztán Csiki Pál is írt, pár éve egy szomszédom trafipaxozott és kirakta a Facebookon, hol van, mit csinál. Természetesen hamar észrevették ezt főnökei és elővették, ő pedig azt válaszolta, azért vagyunk, hogy megelőzzük a baleseteket is, nem pedig büntetni, kitüntették. Na hát azóta ez sajnos megfordult, ma már csak büntetni vannak. Aztán Szabó László is írt, nem akkora bűn az, ha figyelmeztetjük egymást a közúti rendőrség jelenlétére, ők is sokszor sunyi módszerekkel radaroznak. Valamint Mihusz Alexandru is írt, villogni szoktam én is, helyesnek tartom, hiszen a lényeg nem a büntetés, hanem a sebesség csökkentése, legalábbis ők azt állítják. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, cserébe pedig

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak én köszönök el hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok mindjárt hallani, valamint Keserű Tomi is jó szokásához híven jelentkezik majd 15 órától, este pedig természetesen befut a zenevonat. Én pedig köszönöm a sok-sok üzenetet is, hogy velem tartottatok az elmúlt két órában, amúgy hosszúsan annyit hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz megint reggeli plusz, jusson majd eszetekbe, hogy már 6 óra után pár perccel kezdek, de addig is vigyázzatok magatokra, szép napot és jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Szupeko alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes 113 mosásra elegendő prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27 lej 99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16 lej 98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolás.

0: mutatniuk az egészségügyi szolgáltatóknál. Az európai szabályozás szerint a régi személyigazolványok az egyes dokumentumokon feltüntetett lejárati időpontig érvényesek, de legkésőbb 2031. augusztus 3-áig. Ezt követően azokat a hatóságok által bevezetett két új típus egyikére kell lecserélni, a csippel ellátott elektronikus személyazonosító igazolványra, vagy az egyszerű elektronikus adattároló nélkül készült személyigazolványra. A csippel rendelkezők esetében az új okmány átveheti a jelenlegi egészségügyi kártya szerepét, lehetővé téve a személyazonosítását és hitelesítését az egészségbiztosítási informatikai platformon. Az új okmány nem tárol majd diagnózisokat, laboreredményeket, recepteket, beutalókat vagy a korábbi orvosi vizsgálatok adatait. Nem csak az orvos döntésén vagy az orvos és a beteg megállapodásán múlik, hogy ki és hány napra mehet betegszabadságra. Annak kiállítását ugyanis pontos szabályokhoz kötik, megsértésükért pedig akár több ezer lejes bírság is járhat. A romániai egészségbiztosítási pénztárak tavaly több mint 150 ezer betegszabadságra jogosító orvosi igazolást ellenőriztek. Ezek során számos visszatérő problémát tártak fel. Gyakran hiányzott a betegség alakulásának nyomon követésére szolgáló terv, vagy azt nem az előírásoknak megfelelően töltötték ki. Hiányzott az orvos aláírása vagy pecsétje, így az orvos formálisan nem vállalta a felelősséget az abban szereplő orvosi utasításokért. Ugyancsak gyakori szabálytalanság volt, hogy hiányzott a munkáltatói igazolás, vagy az nem felelt meg az előírásoknak. Ismét elérhetővé válnak a támogatási keretek a Roncs programban, miután a korábban lefoglalt, de végül fel nem használt utalványok összegeit újraosztja a minisztérium, jelentette be Diana Buzoianu ügyvivő, környezetvédelmi miniszter. A döntés értelmében valamennyi jármű kategóriában beleértve a belső égésű, a hibrid, a plug-in hibrid, az elektromos autókat, valamint a motorkerékpárokat is újra megnyílik a pályázati lehetőség. A tárcavezető tájékoztatása szerint a motorkerékpárok esetében a most felszabaduló összeget jelenleg körülbelül 3 millió lejre becsülik. A jármű kategória esetében a pontos visszaosztható összegek meghatározása még folyamatban van. A miniszter várakozásai szerint a keretek átcsoportosításáról szóló döntés még a hét folyamán megszületik.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Ma a délelőtti órákban napos, kellemes idő várható, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-31 Celsius fok között alakul. És ami jó hír, hogy éjszakára viszonylag nagyobb területen számítani lehet gyenge esőre. A hét következő napjain, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig ismét szép napos idő várható mindenhol.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki Tata Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámárre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hídfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. augusztus 25-e, kedd, na 89,6-on pedig már el is tartolt, na a délelőtti plusz, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ma is, mint minden hétköznap délelőtt, ellátlak benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, úgyhogy gyertek, tartsatok velem kezdésnek, mert itt is van Kygo és a One Republic közösen, a Chasing Paradise. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Autószusok, befejeződött és hivatalosan is lezárult a nagyváradi 16-os számú általános iskola teljes felújítása és energiahatékonysági korszerűsítése, közölte mindezt a nagyváradi polgármesteri hivatal. A Rogérius negyed egyik legnagyobb iskolájának számító intézmény korszerűbb, biztonságosabb és kényelmesebb környezetben fogadhatja így a diákokat és a pedagógusokat. A beruházás a nagyváradi önkormányzat oktatási infrastruktúrát fejlesztő programjának része, amelyet az országos helyreállítási terv forrásaiból finanszíroztak. Az 1973-ban alapított 40 tantermes iskolaépületben teljesen megújították az elektromos víz- és csatornahálózatot, LED-világítást, padlófűtést és hűtési funkcióval ellátott gépi szellőztetést építettek ki. Felújították a tantermeket, folyosókat és közösségi tereket is, korszerű nyílászárókat, külső hőszigetelést és napelemes rendszert kapott az épület. Az akadálymentesítés részeként új rámpa és mozgáskorlátozottak számára kialakított mellékhelyiség is készült. A beruházás a tornatermet is érintette, amely szintén energiahatékonysági korszerűsítésen esett át. Az iskola tantermeit pedig új bútorokkal és digitális eszközökkel szerelték fel egy külön projekt keretében. Befejeződött és hivatalosan is lezárult tehát a nagyváradi 16-os számú általános iskola teljes felújítása és energiahatékonysági korszerűsítése.

pluszosok. Újabb a stadion építéséhez szükséges ingatlanok megvásárlását hajtja jóvá a nagyváradi önkormányzat. A város 495 ezer euróért vásárolja meg az Oktávián Góga utca 2 szám alatti telkeket és épületeket, amelyeket a későbbiekben lebontanak, hogy helyet biztosítsanak a Fogarasi utcában tervezett sportkomplexumnak. Az önkormányzat összesen 1031 négyzetméternyi telket és 453 négyzetméter hasznos alapterületű épületeket szerez meg. A jelenlegi tulajdonos a szerződés aláírását követően még egy évig használhatja az ingatlanokat, mivel a működő termelőegység berendezéseinek átköltöztetése időigényes. A városvezetés szerint ez nem késlelteti a stadion kivitelezését, mivel az érintett telek a beruházás szélén helyezkedik el, ahol a munkálatok csak későbbi ütemben kezdődnek. A városvezetés szerint ezzel az utolsó a stadion megépítéséhez szükséges ingatlan is önkormányzati tulajdonba kerül, miközben az adásvétellel elkerülhető a hosszadalmas kisajátítási eljárás. A 16.291 férőhelyes stadion beruházásának teljes értéke áfával együtt közel 473 millió lej. A teljes finanszírozás azonban egyelőre még nem biztosított. A tervezés várhatóan még idén ősszel megkezdődhet, míg az építkezés 2027-ben indul el. Persze amennyiben sikerül biztosítani a hiányzó állami forrásokat.

0: gyerek műsorban minket érintőleg hasznosabb információk. Jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 8 óra múlt 27 perccel. Ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt a kedd délelőtti plusz első órájában. A stafétát Petro Anita kolléganőm veszi át, aki a bennünket leginkább érintő hírekkel érkezik hozzánk. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után azonnal jövök vissza hozzátok. Időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Bulizni vágyunk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet, olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Beleragadt az ország a kormányválságba, 110 napja csak ügyvivő kabinet működik. Már nem kell erkölcsi bizonyítvány a gépjárművezetői vizsgaira csomagjához. Románia többet is hajlandó fizetni az amerikai katonai jelenlétért, csak hogy Trump ne vonjon ki újabb csapatokat az országból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már 110 napja teljes jogkörű kormány nélkül működik, és 62 nap telt el azóta, hogy Miklós Orbán államfő utoljára miniszterelnök jelöltet nevezett meg. A politikai padhelyzet közben sem oldódott. A PSD és a PNL-USR-RMDS alkalmi szövetséget továbbra is külön jelöltet támogat, az EUR pedig előrehozott választást akar. A hosszantartó kormányválságnak már gyakorlati következményei is vannak. Egy korlátozott jogkörrel működő kabinet ugyanis nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, és nem tud olyan nagy horderejű törvényt tervezeteket keresztül vinni, amelyekhez stabil parlamenti háttérre lenne szükség. A politikai padhelyzetet közben a kormánypártok számára kedvezőtlen bírósági és alkotmánybírósági döntések is tovább bonyolították. Ezek között van a PNL kongresszusán elfogadott döntések, valamint a Bolozsán kormány egyes határozatainak bírósági felfüggesztése. Egyszerűbbé vált a gépjárművezetői vizsgára való jelentkezés. A jogosítvány megszerzéséhez összeállított iratcsomaghoz ugyanis már nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni. A gépjárművezetői engedélyek és járműnyilvántartások főigazgatósága szerint a változtatás célja az ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása, mivel egy olyan adminisztratív lépés marad el, amelyhez szükséges információkat a hatóság maga is le tudja kérni. A szolgálata jelentkező hozzájárulásával informatikai úton ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a vizsgára bocsátás törvényi feltétele. Ha a bűnügyi nyilvántartásban bejegyzés található, az erkölcsi bizonyítványból származó kivonatot maga a szolgálat csatolja az iratanyaghoz, ezért azt ilyen esetben sem a jelentkezőnek kell beszereznie. Románia és a NATO keleti szárnyának több más országa is kész lenne nagyobb részt vállalni a területén állomásozó amerikai katonák és katonai bázisok költségeiből, hogy ezzel tántorítsák el a Trump adminisztrációt az európai csapatlétszám további csökkentésétől, írja a román sajtó a Bloomberg értesülései alapján. Az amerikai kormány jelenleg felülvizsgálja az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét, a folyamat várhatóan decemberig tart. Romániának különösen érzékeny a kérdés. Az amerikai erők elsősorban a Konstanca megyei Mihail Kogelny csernulégi bázison, a Deveszerű rakétavédelmi bázison, valamint az aranyosgyéresi katonai repülőtéren vannak jelen. Az Egyesült Államok korábban már mintegy 1000 katonát kivont Romániából, miközben az orosz-ukrán háború intenzitása nem csökken, és a határsértő drónincidensek is egyre szaporodnak.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Ma a délelőtti órákban napos, kellemes idő várható, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-31 Celsius fok között alakul. És ami jó hír, hogy éjszakára viszonylag nagyobb területen számítani lehet gyenge esőre. A hét következő napjain, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig ismét szép napos idő várható mindenhol.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Lezárták a Stefán Csámári Sugár út Berzei és Szent László utcán közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csámári Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csámári Sugár útra. És azt is jó, ha tudjátok, hogy szeptember 4-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki, azaz a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most vissza a zenéhez.
8: Dr. Béres és a Mangó Rice közösével folytatjuk a kedd délelőttöt, mert itt is van az Éjjel ott várok rá című slágerük.
6: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz, ez a

Hello, nagyváradiak! Környékbeliek, 39 projekt jutott tovább a nagyváradi részvételi költségvetésben. A 2026-os részvételi költségvetésre 55 pályázat érkezett, ezek közül az értékelő bizottság 39-et talált megvalósíthatónak. Három projektet azért utasítottak el, mert ugyanarra a célra már érkezett másik javaslat, 16 pedig nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Leggyakrabban azért, mert a tervezett beruházást költsége meghaladta a megengedett keretet. A tovább jutott projektek többsége zöld felületek bővítését, faültetést, parkok és zöld folyósók kialakítását célozza, emellett több kezdeményezés szorgalmaz biztonságos és okos kerékpártárolók, valamint kerékpárparkolók létesítését. A javaslatok között szerepel új körforgalom, elektromos autó töltőállomás, árnyékolt buszmegállók, ivókutak és párakapok kialakítása, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése is. A kulturális kezdeményezések közül elfogadták Bunyitai Vince kanonok mellszobrának felállítását a Bunyitai Ligetben, valamint egy emlékfal létrehozását a kommunista diktatúra idején felszámolt Várad szülős egykori lakóinak tiszteletére. A tovább jutott projektek között sport- és szabadidős fejlesztések is szerepelnek. Pluszosok a 39 pályázatról szeptember 27-éig lehet online szavazni az aktiv.orade.ro oldalon. A legtöbb szavazatot kapó kezdeményezéseket a város később megvalósítja. Pluszosok, hajrá, lehet szavazni az aktiv.orade.ro oldalon arról, hogy mely pályázatok valósuljanak.

hírekkel érkeztem, plusz a sok. Július 18-ától ismét látogatható a Nagyváradi Városháza tornya, azaz ismét bejárható mind a 4 emelet. Tájékoztatott közleményében bennünket az Oradea Heritage. Amint egy 50 méteres torony első emeletén az óramű található, a második emeletről több mint 33 méter magasról nézhetünk le a városra, a harmadik több mint 40 méter magasan lévő emelet szintjén pedig a hatalmas kalapácsok negyed óránként jelzik az idő múlását. A negyedik, a legfelső emeletről pedig pazar látvány tárul a városra, sőt a belváros épületeit teleszkóppal is kémlelhetjük. Azt viszont jó, ha figyelembe veszitek, hogy a hely szűkössége miatt a felső királón egyszerre 5 személynél több nem tartózkodhat. A torony 2-től vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
3: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slimi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
5: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
6: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55 lej 99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Szadorin extra falak többféle színben csak 206 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
7: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Beleragadt az ország a kormányválságba, 110 napja csak ügyvivő kabinet működik. Már nem kell erkölcsi bizonyítvány a gépjárművezetői vizsgaira csomagjához. Románia többet is hajlandó fizetni az amerikai katonai jelenlétért, csak hogy Trump ne vonjon ki újabb csapatokat az országból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már 110 napja teljes jogkörű kormány nélkül működik, és 62 nap telt el azóta, hogy Miklós Orbán államfő utoljára miniszterelnök jelöltet nevezett meg. A politikai padhelyzet közben sem oldódott. A PSD és a PNL-RMDS alkalmi szövetséget továbbra is külön jelöltet támogat, az EUR pedig előrehozott választást akar. A hosszantartó kormányválságnak már gyakorlati következményei is vannak. Egy korlátozott jogkörrel működő kabinet ugyanis nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, és nem tud olyan nagy horderejű törvény tervezeteket keresztül vinni, amelyek

0: le tudja kérni. A szolgálat a jelentkező hozzájárulásával informatikai úton ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a vizsgára bocsátás törvényi feltételei. Ha a bűnügyi nyilvántartásban bejegyzés található, az erkölcsi bizonyítványból származó kivonatot maga a szolgálat csatolja az iratanyaghoz, ezért azt ilyen esetben sem a jelentkezőnek kell beszereznie. Románia és a NATO keleti szárnyának több más országa is kész lenne nagyobb részt vállalni a területén állomásozó amerikai katonák és katonai bázisok költségeiből, hogy ezzel tántorítsák el a Trump adminisztrációt az európai csapatlétszám további csökkentésétől, írja a román sajtó a Bloomberg értesülései alapján. Az amerikai kormány jelenleg felülvizsgálja az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét, a folyamat várhatóan decemberig tart. Romániának különösen érzékeny a kérdés. Az amerikai erők elsősorban a Konstanca megyei Mihail Kogelnicsenu légi bázison, a Deveszelui rakétavédelmi bázison, valamint az aranyosgyéresi katonai repülőtéren vannak jelen. Az Egyesült Államok korábban már mintegy 1000 katonát kivont Romániából, miközben az orosz-ukrán háború intenzitása nem csökken, és a hatásértő drónincidensek is egyre szaporodnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Ma a délelőtti órákban napos, kellemes idő várható, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-31 Celsius fok között alakul. És ami jó hír, hogy éjszakára viszonylag nagyobb területen számítani lehet gyenge esőre. A hét következő napjain, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig ismét szép napos idő várható mindenhol.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Lezárták a Stefáncselmáry Sugár út Berzei és Szent László utcánk közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáry Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáry Sugár útra. És azt is jó, ha tudjátok, hogy szeptember 4-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki, azaz a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. augusztus 25-e kedd, Nagyváradi a környékbeliek, ezzel pedig elstartol a délelőtti plusz második órája. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek. Bátran lehet engem hívni, írjatok üzenetet, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. Ma a Lajosokat és a Patríciákat köszöntjük még napjuk alkalmából. Isten éltessen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és persze a Plusz FM legnagyobb slágereit. Szó lesz arról, hogy mi is az a zöld hullám, illetve arról, hogy augusztus 31 és szeptember 11-e között a Rervest ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a vele szerződésben álló nagyváradi lakosoktól. Érkezem a részletekkel, most viszont itt van Felix Jane és Ray Dalton közösen az ígért Call It Love.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

slágerek névsa bennünket érintő leghasznosabb információk. Az elmúlt hetekben pluszosok több bejelentés is érkezett a nagyváradi önkormányzathoz meghibásodott jelszűlámpák miatt. Az autósok több kereszteződésben is problémákat tapasztaltak, emellett a főútvonalakon a jelzőlámpák összehangolásának hiányára is panaszkodtak. Sebastian Márk és a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója szerint ezek egyedi meghibásodások, amelyeket folyamatosan javítanak. 2025-ben kezdődött korszerűsítés során a régi berendezések egy részét kicserélték, tavaly például 60 jelzőlámpalemcsét. A jelzőlámpák összehangolása azonban még folyamatban van. Az új rendszer a forgalmi adatokat gyűjti, ezek alapján pedig kialakítják az úgynevezett zöld hullámot. Ez azt jelenti, hogy a lámpákat úgy hangolják össze, hogy az adott útvonalon megfelelő sebességgel haladva az autósok egymás után több kereszteződésnél is zöldet kapjanak, így kevesebbet kelljen megállniuk. A rendszer beállításához szükséges adatokat várhatóan szeptembertől gyűjtik, amikor az iskolakezdés miatt ismét nagyobb lesz a forgalom. Az új rendszer kamerák és radarok segítségével figyeli majd tehát a forgalmat, és a forgalom nagyságához igazítja a zöld jelzések időtartamát. Később az optimális útvonalakat és a várható menetidőt is kiszámítja. Ezeket pedig három elektronikus kijelzőn jelenítik meg.

Hát kérem szépen, ilyen klasslágerekkel pörgetjük fel a hétfő délelőtöt, jó reggelt! Augusztus 31 és szeptember 11-e között ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVESZT a vele szerződésben álló nagyváradi lakosoktól. Ez az idei harmadik ilyen kampány, az utolsót ősszel szervezik meg. Ezt állítják többek között a régi matracokat, szétszerelt bútorokat, mosdó- és WC-kagylókat, zuhanykabinokat üveg nélkül, parkettát, lambériát, fűtőtesteket, szőnyegeket és ablakkereteket üveg nélkül. A veszélyes hulladékok közül például festékeket, oldószereket, rovarírtókat, ragasztókat, elemeket és hordozható akkumulátorokat is átvesznek. Elektromos háztartási gépeket és más elektromos hulladékokat ezúttal nem gyűjtenek. A hulladékot a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz előzetesen időpontot kell egyeztetni a 0751 306 526-os telefonszámon hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A telefonban meg kell adni a hulladék típusát és mennyiségét, majd értesítik a lakost a begyűjtés időpontjáról. A hulladékot csak ekkor kell a ház vagy több ház elé kihelyezni. Aki pedig nem tudja megvárni a kampányt, a Turzó Sándor vagy az Uzinelő utcai szelektív hulladékgyűjtőközpontba is elszállíthatja a hulladékot. A leadás ingyenes, személyigazolvány felmutatásával. Augusztus 31 és szeptember 11-e között tett pluszosok ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVESZT, a vele szerződésben álló nagy

0: azután Júlia Vampire és Térhen itt közös a Neked Valóság. Hello, hello pluszosok, ezzel fél időhöz érkeztünk itt, na a kedd délelőtti plusz második órájában. Érkeznek a hírek, a mikrofont Petro Anita kolléganőm veszi át, aki beszámol nekünk például arról, hogy beleragadt az ország a kormányválságba. 110 napja csak ügyvivő kabinet működik. Érkezik a részletekkel, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel és szuper slágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Az élet halad, a biztonság tartson vele. Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, kaszkó, lakás, utas, CMR és mezőgazdasági biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica? Ebben is segítek. Keresd Hegyköz Kovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett. Vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Assigurer. 2 perc az ajánlat, és már is egy gonddal kevesebb.
4: Hello, hello, ki van vonalban?
5: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és hogy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes 113 mosásra elegendő prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27 lej 99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16 lej 98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Beleragadt az ország a kormányválságba, 110 napja csak ügyvivő kabinet működik. Már nem kell erkölcsi bizonyítvány a gépjárművezetői vizsgaira csomagjához. Románia többet is hajlandó fizetni az amerikai katonai jelenlétért, csak hogy Trump ne vonjon ki újabb csapatokat az országból. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már 110 napja teljes jogkörű kormány nélkül működik, és 62 nap telt el azóta, hogy Miklós Orbán államfő utoljára miniszterelnök jelöltet nevezett meg. A politikai padhelyzet közben sem oldódott. A PSD és a PNLU-SER-RMDS alkalmi szövetséget továbbra is külön jelöltet támogat, az EUR pedig előrehozott választást akar. A hosszantartó kormányválságnak már gyakorlati következményei is vannak. Egy korlátozott jogkörrel működő kabinet ugyanis nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, és nem tud olyan nagy horderejű törvény tervezeteket keresztül vinni, amelyekhez stabil parlamenti háttérre lenne szükség. A politikai padhelyzetet közben a kormánypártok számára kedvezőtlen bírósági és alkotmánybírósági döntések is tovább bonyolították. Ezek között van a Penélé kongresszusán elfogadott döntések, valamint a Bolozsán kormány egyes határozatainak bírósági felfüggesztése. Egyszerűbbé vált a gépjárművezetői vizsgára való jelentkezés. A jogosítvány megszerzéséhez összeállított iratcsomaghoz ugyanis már nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni. A gépjárművezetői engedélyek és járműnyilvántartások főigazgatósága szerint a változtatás célja az ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása, mivel egy olyan adminisztratív lépés marad el, amelyhez szükséges információkat a hatóság maga is le tudja kérni. A szolgálat a jelentkező hozzájárulásával informatikai úton ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a vizsgára bocsátás törvényi feltétele. Ha a bűnügyi nyilvántartásban bejegyzés található, az erkölcsi bizonyítványból származó kivonatot maga a szolgálat csatolja az iratanyaghoz, ezért azt ilyen esetben sem a jelentkezőnek kell beszereznie. Románia és a NATO keleti szárnyának több más országa is kész lenne nagyobb részt vállalni a területén állomásozó amerikai katonák és katonai bázisok költségeiből, hogy ezzel tántorítsák el a Trump adminisztrációt az európai csapatlétszám további csökkentésétől, írja a román sajtó a Bloomberg értesülései alapján. Az amerikai kormány jelenleg felülvizsgálja az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét, a folyamat várhatóan decemberig tart. Romániának különösen érzékeny a kérdés. Az amerikai erők elsősorban a Konstanca megyei Mihail Kogelnicsenu légi bázison, a Deveszelui rakétavédelmi bázison, valamint az aranyosgyéresi katonai repülőtéren vannak jelen. Az Egyesült Államok korábban már mintegy 1000 katonát kivont Romániából, miközben az orosz-ukrán háború intenzitása nem csökken, és a határsértő drónincidensek is egyre szaporodnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Ma a délelőtti órákban napos, kellemes idő várható, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-31 Celsius fok között alakul. És ami jó hír, hogy éjszakára viszonylag nagyobb területen számítani lehet gyenge esőre. A hét következő napjain, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig ismét szép napos idő várható mindenhol.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki Tata Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámárre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hídfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez!
7: Kevin Harris és Jazzy idei közösségével folytatjuk a kedd délelőtöt. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek magyar kedve!

Hello, pluszosok! Helyi információval érkeztem, szünetel ugyanis az ivóvízszolgáltatás több Váradi utcán ma este 20 óráig. A Kálvária utcán zajló víz- és szennyvízhálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt. Érintettek a Kálvária utca részben, Teleki Mihály utca, Kabos Endre utca és Várad-hegy alja Fugyi felé vezető kijárata. A szolgáltatás újraindításakor lehetséges, hogy a víz ideiglenesen zavaros lesz. Ebben az esetben fogyasztásra nem alkalmas, míg ki nem tisztul. Figyelmeztetett bennünket a

Hamarosan is megnyitották pluszosok a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén a Váradot Félix-Fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Már az augusztus 14-i előtti napokban is részlegesen a munkaterületi körülmények között zajlott azért a forgalom, de most már teljes egészében használhatjuk. Ez a negyedik elkészült közúti felüljáró abból a 8-ból, amelyet a Bihar megyei tanács a megye legforgalmasabb kereszteződéseiben épít. Az új felüljáró 4 sávos, irányonként 2 sávval, teljes hossza pedig 810 méter. A felüljáró megépítésének célja a Nagyvárad körgyűrűjén zajló forgalom gördülékenyebb ététele, a vasútvillamos projekt megvalósításának részeként. A Bihar megyei tanács felújítja a meglévő Nagyvárad Félix-fürdő vasútvonalat, valamint olyan járműveket vásárol, amelyek a nagyváradi metropolis szövezet vasúthálózatán és a nagyváradi villamos hálózaton egyaránt közlekedhetnek. Megnyitották tehát a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén a Váradot Félix-fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljáró.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Sokkal segítségeteket kérem, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran 0359 17 22 22 ezen a vezetékes számunkon déli 12 óráig elértek. Ott vagyunk a Facebookon és Instagramon is, Plusz FM nagyváradként itt is üzenhettek nekünk, de van SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez 0734 17 22 22. Várom tehát üzeneteiteket, hívásaitokat, most pedig átadom a stafétát Petru Anitának. Ő érkezik a hírekkel, ugyanis zárjuk a keddél előtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. A harmadik órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk. Mutatom!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Próbáld ki te is a kálma csúp tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csúp, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát, az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik. Szigorúan ellenőrzik a betegszabadságokat, tavaly 1 millió leínybírságot szabtak ki. Újra megnyitják a roncsprogramot minden kategóriára, így a motorkerékpárokra is jut forrás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát. Az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik, a két okmány egy ideig párhuzamosan használható. A szabályok és a technikai utasítások közzétételéig a betegeknek meg kell őrizniük a jelenlegi kártyát, és továbbra is be kell mutatniuk az egészségügyi szolgáltatóknál. Az európai szabályozás szerint a régi személyigazolványok az egyes dokumentumokon feltüntetett lejárati időpontig érvényesek, de legkésőbb 2031. augusztus 3-áig. Ezt követően azokat a hatóságok által bevezetett két új típus egyikére kell lecserélni, a csippel ellátott elektronikus személyazonosító igazolványra, vagy az egyszerű elektronikus adattároló nélkül készült személyigazolványra. A csippel rendelkezők esetében az új okmány átveheti a jelenlegi egészségügyi kártya szerepét, lehetővé téve a személyazonosítását és hitelesítését az egészségbiztosítási informatikai platformon. Az új okmány nem tárol majd diagnózisokat, laboreredményeket, recepteket, beutalókat vagy a korábbi orvosi vizsgálatokat. Nem csak az orvos döntésén vagy az orvos és a beteg megállapodásán múlik, hogy ki és hány napra mehet betegszabadságra. Annak kiállítását ugyanis pontos szabályokhoz kötik, megsértésükért pedig akár több ezer lejes bírság is járhat. A romániai egészségbiztosítási pénztárak tavaly több mint 150 ezer betegszabadságra jogosító orvosi igazolást ellenőriztek. Ezek során számos visszatérő problémát tártak fel. Gyakran hiányzott a betegség alakulásának nyomon követésére szolgáló terv, vagy azt nem az előírásoknak megfelelően töltötték ki. Hiányzott az orvos aláírása vagy pecsétje, így az orvos formálisan nem vállalta a felelősséget az abban szereplő orvosi utasításokért. Ugyancsak gyakori szabálytalanság volt, hogy hiányzott a munkáltatói igazolás.

0: a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Ma a délelőtti órákban napos, kellemes idő várható, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-31 Celsius fok között alakul. És ami jó hír, hogy éjszakára viszonylag nagyobb területen számítani lehet gyenge esőre. A hét következő napjain, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig ismét szép napos idő várható mindenhol.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Lezárták a Stefáncselmáry sugárút Berzei és Szent László utcán közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáry sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáry sugárútra. És azt is jó, ha tudjátok, hogy szeptember 4-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki, azaz a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. augusztus 25-e kedd, Nagyváradi a környékbeliek, ti pedig na 89,6-on a Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek, helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és szuper slágerekkel. Ma a Lajosokat és a Patriciákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze köszöntöm a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Most pedig zenélünk tovább, jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Figyelem pluszosok, december 1-ig lezárták a Pádis és Ponorék közötti 763 jelű megyei utat, amely összeköti Bihart Kolozs és Fehér megyékkel. A közel 10 kilométeres útszakasz felújítása májusban kezdődött a Bihar megyei tanács megbízásából, célja pedig a menetidő csökkentése és a közlekedési feltételek javítása. A 81,6 millió leértékű Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás során többek között kiszélesítik az utat, megerősítik az alapot, vízelvezető átereszeket építenek, sziklákat bontanak le, majd új aszfaltburkolatot fektetnek le. Mircea Mrán, a Bihar megyei tanács elnöke szerint a beruházás a térség turizmusát is erősíti, hiszen a jobb közlekedési infrastruktúra könnyebben elérhetővé teszi a környék természeti látványosságait. A lezárás idején a Kolozs megyei Havasreketje, tehát a Rökicele, Benfihunyad vagy Sebesvárralja, tehát Bologa felé közlekedőknek alternatív útvonalat kell választaniuk.

itt a Plusz FM, ahol a legnagyobb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Korszerűsítenék a Jádvölgyi tóhoz vezető utat, pluszosok. A Bihar megyei önkormányzat július 30-ai ülésén tárgyalták azt a határozati javaslatot, amely szerint Csarnóháza, tehát Bolszközség közel 9 kilométeres útszakaszt adna át a megyének egy Európai Uniós fejlesztési projekt megvalósítása érdekében. Mircea Mălean megyei tanácselnök elmondta, hogy a cél, hogy a Jádremetei tóhoz vezető községi utat megyei úttá minősítsék át. A dokumentáció elkészítésére már elnyertek 300 ezer euró támogatást az Északnyugati Fejlesztési Ügynökségtől, 2028-tól pedig uniós forrásokra pályáznának a korszerűsítés finanszírozására. A felújítandó útszakasz az Erdélyi-Szigethegység útjának része, jelenleg azonban rossz állapotban van. A beruházás jelentőségét növeli, hogy a Jádvölgyi tó fokozatosan újra megtelik vízzel, így egyre vonzóbb turisztikai célponttá válik.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Bulizni várjuk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
2: A Margittai Termálstrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatná!

0: keres Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Valamar érkezik és a Színvak című slágerük. További jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!

Figyelem, álláskeresők! A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat bennünket arról, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 772 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 470. Többek között adatbáziskezelőt, épület- és járműtakarítót, biztonsági őrt, szakácsot, szakácssegédet, péket, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, pénztárost, cukrászt, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, takarítót, profi labdarúgót, szakmérnököket, állatgondozót, konyhai dolgozót, kereskedelmi dolgozót, áramozgatót, autószerelőt, pincért, pizzakészítőt, titkárnőt, eladót, inasokat, kőművest és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvánia út 2 szám alatt. Telefonszámuk pedig 0259 436 821. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek!

pluszosabb gyűjtőutak építését készíti elő a Nagyváradi önkormányzat a város déli részén az elkerülő út mentén. A tervek szerint pedig a gyűjtőutak a Fürdői út, tehát a Nufforulói, a Szelgrosz, a Nagyvárad-Alkér községi út és a metroáruház térségek között épülnek ki az elkerülő út mindkét oldalán. Céljuk pedig, hogy megszüntessék a környező ingatlanokról a közvetlen felés lehajtást a négysávos körgyűrűre, így biztonságosabbá és rendezettebbé váljon a közlekedés. A város hosszú távon a teljes körgyűrű mentén kiépíteni a gyűjtőutakat. A legtöbb szakasz egyirányú lesz, de bizonyos helyeken kétsávos megoldás készül. A projekt része az oldalsó utcák, üzletek és vállalkozások bekötése is, hogy a helyi forgalom ne közvetlenül az elkerülő utat használja. A most elfogadott rendezési terv 209 hektáros területet érint, és figyelembe veszi a térségben tervezett, vagy már folyamatban lévő közlekedési beruházásokat, köztük a metró körforgalomnál tervezett felüljárót, a Hunyadi János utcát, a Szent Mártoni elkerülővel összekötő átjárót, valamint a készülő villamosvasúti felüljárót. A rendezési terv elfogadása még nem jelenti a kivitelezés megkezdését, a következő lépés a műszaki tervek elkészítése, az engedélyek beszerzése, a területek jogi helyzetének rendezése és a finanszírozás biztosítása. A beruházás költsége egyelőre nem ismert, majd visszatérünk a témára. További jó utat és jó rádiózást nektek!

0: Minden című slágerük, mi pedig ezzel zárjuk a kedd délelőtöt. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, nagyváradiak. Környékbeliek, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Én ugyanis minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben. Helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és klassz slágerekkel. Várlak tehát benneteket holnap délelőtt is, már a Letészem a Landot. A stafétát Petru Anita veszi át, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégám jelentkezik be hozzátok, 8 órától pedig berobog a zenevonat. További jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hiába építenek gátat és engednek plusz vizet a Dunába, augusztusban már alig ha indul újra Románia atomerőműve. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Augusztus végéig várhatóan egyik reaktort sem tudják újraindítani a csernavodai atomerőműben, hiába próbálnak rendkívüli vízügyi beavatkozásokkal több vizet juttatni hozzá a Dunából. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára kijelentette, a mostani előrejelzések alapján nem számít arra, hogy a hónap végéig eléggé megemelkedjen a vízszint az újraindításhoz. Az államtitkár szerint bár Németországban, Ausztriában és Magyarországon már növekedett a Duna vízhozama, ám ennek hatása csak több nap alatt érkezik meg Romániába. A román hatóságok hetek óta egyre rendkívülibb módszerekkel próbálnak több vizet irányítani Csernavodához. Korábban sziklát robbantottak a Duna medrében, kotortak és kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogató és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközponti és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása, főleg az olcsónak számító és

0: FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Comtim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
1: Ez a Plusz

0: Magyarországon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába építenek gátat és engednek plusz vizet a Dunába, augusztusban már alig ha indul újra Románia atomerőműve. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Augusztus végéig várhatóan egyik reaktort sem tudják újraindítani a csernavodai atomerőműben, hiába próbálnak rendkívüli vízügyi beavatkozásokkal több vizet juttatni hozzá a Dunából. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára kijelentette, a mostani előrejelzések alapján nem számít arra, hogy a hónap végéig eléggé megemelkedjen a vízszint az újraindításhoz. Az államtitkár szerint bár Németországban, Ausztriában és Magyarországon már növekedett a Duna vízhozama, ám ennek hatása csak több nap alatt érkezik meg Romániába. A román hatóságok hetek óta egyre rendkívülibb módszerekkel próbálnak több vizet irányítani Csernavodához. Korábban sziklát robbantottak a Duna medrében, kotortak és kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogató és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközponti és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása, főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek ma

Nagyváradi Rádió. Nagyváradiaknak. Ez

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát, az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik. Szigorúan ellenőrzik a betegszabadságokat, tavaly 1 millió lejnyi bírságot szabtak ki. Újra megnyitják a roncsprogramot minden kategóriára, így a motorkerékpárokra is jut forrás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát. Az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik, a két okmány egy ideig párhuzamosan használható. A szabályok és a technikai utasítások közzétételéig a betegeknek meg kell őrizniük a jelenlegi kártyát, és továbbra is be kell mutatniuk az egészségügyi szolgáltatóknál. Az európai szabályozás szerint a régi személyigazolványok az egyes dokumentumokon feltüntetett lejárati időpontig érvényesek, de legkésőbb 2031. augusztus 3-áig. Ezt követően azokat a hatóságok által bevezetett két új típus egyikére kell lecserélni, a csippel ellátott elektronikus személyazonosító igazolványra, vagy az egyszerű elektronikus adattároló nélkül készült személyigazolványra. A csippel rendelkezők esetében az új okmány átveheti a jelenlegi egészségügyi kártya szerepét, lehetővé téve a személyazonosítását és hitelesítését az egészségbiztosítási informatikai platformon. Az új okmány nem tárol majd diagnózisokat, laboreredményeket, recepteket, beutalókat vagy a korábbi orvosi vizsgálatokat. Nem csak az orvos döntésén vagy az orvos és a beteg megállapodásán múlik, hogy ki és hány napra mehet betegszabadságra. Annak kiállítását ugyanis pontos szabályokhoz kötik, megsértésükért pedig akár több ezer lejes bírság is járhat. A romániai egészségbiztosítási pénztárak tavaly több mint 150 ezer betegszabadságra jogosító orvosi igazolást ellenőriztek. Ezek során számos visszatérő problémát tártak fel. Gyakran hiányzott a betegség alakulásának nyomon követésére szolgáló terv, vagy azt nem az előírásoknak megfelelően töltötték ki. Hiányzott az orvos aláírása vagy pecsétje, így az orvos formálisan nem vállalta a felelősséget az abban szereplő orvosi utasításokért. Ugyancsak gyakori szabálytalanság volt, hogy hiányzott a munkáltatói igazolás, vagy az nem felelt meg az előírásoknak. Ismét elérhetővé válnak a támogatási keretek a roncsprogramban, miután a korábban lefoglalt, de végül fel nem használt utalványok összegeit újraosztja a minisztérium, jelentette be Diana Buzoianu ügyvivő, környezetvédelmi miniszter. A döntés értelmében valamennyi jármű kategóriában beleértve a belső égésű, a hibrid, a plug-in hibrid, az elektromos autókat, valamint a motorkerékpárokat is újra megnyílik a pályázati lehetőség. A tárcavezető tájékoztatása szerint a motorkerékpárok esetében a most felszabaduló összeget jelenleg körülbelül 3 millió lejre becsülik. A többi jármű kategória esetében a pontos visszaosztható összegek meghatározása még folyamatban van. A miniszter várakozásai szerint a keretek átcsoportosításáról szóló döntés még a hét folyamán megszületik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Plusz FM. Reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: És most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
2: magyar kedvenc.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Beleragadt az ország a kormányválságba, 110 napja csak ügyvivő kabinet működik. Már nem kell erkölcsi bizonyítvány a gépjárművezetői vizsgaira csomagjához. Románia többet is hajlandó fizetni az amerikai katonai jelenlétért, csak hogy Trump ne vonjon ki újabb csapatokat az országból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már 110 napja teljes jogkörű kormány nélkül működik, és 62 nap telt el azóta, hogy Mikus Ordán államfő utoljára miniszterelnök jelöltet nevezett meg. A politikai padhelyzet közben sem oldódott. A PSD és a PNL-USR-RMDS alkalmi szövetséget továbbra is külön jelöltet támogat, az AUR pedig előrehozott választást akar. A hosszantartó kormányválságnak már gyakorlati következményei is vannak. Egy korlátozott jogkörrel működő kabinet ugyanis nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, és nem tud olyan nagy horderejű törvény tervezeteket keresztül vinni, amelyekhez stabil parlamenti háttérre lenne szükség. A politikai padhelyzetet közben a kormánypártok számára kedvezőtlen bírósági és alkotmánybírósági döntések is tovább bonyolították. Ezek között van a PNL kongresszusán elfogadott döntések, valamint a Bolozsán kormány egyes határozatainak bírósági felfüggesztése. Egyszerűbbé vált a gépjárművezetői vizsgára való jelentkezés. A jogosítvány megszerzéséhez összeállított iratcsomaghoz ugyanis már nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni. A gépjárművezetői engedélyek és járműnyilvántartások főigazgatósága szerint a változtatás célja az ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása, mivel egy olyan adminisztratív lépés marad el, amelyhez szükséges információkat a hatóság maga is le tudja kérni. A szolgálata jelentkező hozzájárulásával informatikai úton ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a vizsgára bocsátás törvényi feltétele. Ha a bűnügyi nyilvántartásban bejegyzés található, az erkölcsi bizonyítványból származó kivonatot maga a szolgálat csatolja az iratanyaghoz, ezért azt ilyen esetben sem a jelentkezőnek kell beszereznie. Románia és a NATO keleti szárnyának több más országa is kész lenne nagyobb részt vállalni a területén állomásozó amerikai katonák és katonai bázisok költségeiből, hogy ezzel tántorítsák el a Trump adminisztrációt az európai csapatlétszám további csökkentésétől, írja a román sajtó a Bloomberg értesülései alapján. Az amerikai kormány jelenleg felülvizsgálja az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét, a folyamat várhatóan decemberig tart. Romániának különösen érzékeny a kérdés. Az amerikai erők elsősorban a Konstanca megyei Mihail Kogelny Csernuligi bázison, a Deveszelúj rakétavédelmi bázison, valamint az aranyosgyéresi katonai repülőtéren vannak jelen. Az Egyesült Államok korábban már mintegy 1000 katonát kivont Romániából, miközben az orosz-ukrán háború intenzitása nem csökken, és a határsértő drónincidensek is egyre szaporodnak.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello pluszosok, köszöntelek benneteket. Már kedd van, 2026. augusztus 25-e, ráadásul a nyár utolsó hetében járunk, de ez ne keserítsen el benneteket. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, és elindult a sláger, plusz ez már az első felvonás. A következő 4x60 percben a mikrofonnál a műsorvezető, aki a mai napon is kísér benneteket, az Keserű Tomi, felvértezve ugye a legtöbb helyi hírrel, a legjobb zenékkel, témákkal, érdekességekkel. A mesterséges intelligencia lesz a főszerepben az első órában, ugyanis a tegnapi naptól hétfőtől új korszak kezdődött az online beszélgetésekben. Hogy ez pontosan mit jelent, az kiderül hamarosan, most pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. Szép napot, jó rádiózást nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb

akkor jöjjenek a fontos infók és a helyi aktualitások itt a Sláger Pluszban. Újabb hosszabbítást jelentett be a nagyváradi hőszolgáltató a belváros egy részét érintő melegvízszolgáltatás szüneteltetésében. A szolgáltatás helyreállítását ezúttal már augusztus 28-ra tolták a korábban bejelentett augusztus 21-i határidővel szemben. Ez már a második hosszabbítás a Zöldfa utcai távhővezetéken zajló munkálatok miatt. A javítások során ugyanis újabb hibákat azonosítottak a hálózaton, amelyek elhárítása további munkálatokat igényel. A hőszolgáltató szerint ezekre azért van szükség, hogy biztosítsák a hálózat hosszú távú épségét és megfelelő működését, valamint megelőzzék az újabb meghibásodásokat és szolgáltatás kieséseket. A munkálatok a Zöldfa utca, a Nagyvásár tér, a Szent László tér, valamint a Traján-Mosolyó utca térségében található hőközpontokhoz tartozó fogyasztókat érintik. A nagyváradi hőszolgáltató becslése szerint a melegvíz szolgáltatás legkésőbb augusztus 28-án pénteken állhat helyre. A cég természetesen elnézést kér az érintett fogyasztóktól az okozott kellemetlenségekért. További információk a 0800 078 100-as ingyenesen hívható zöld számon, illetve a 0259 467 577-es telefonszámon kérhetőek és kaphatók. Én is nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket. Nyilván nem egyszerű a helyzet, cserében hozom a slágereket és a magyar kedvenceket.

0: megyünk tovább itt a Pluszon, a Sláger Pluszban természetesen. Az elmúlt hetekben számos bejelentés érkezett a nagyváradi önkormányzathoz meghibásodott közúti jelzőlámpákról, köztük olyan berendezésekkel kapcsolatban is, amelyek a korszerűsítés végső szakaszában lévő két projekt részei. Többek között arra panaszkodtak az autósok az Oradea City Report platformon, hogy a nemrég korszerűsített a Stefán Csilmáre sugárút és a Transzilvánia utca kereszteződésében található egyes jelzőlámpáknál nem működik a zöld jelzés. Hasonló helyzet tapasztalható a kolozsvári és a Szeleuszalai utca kereszteződésében is. Emellett a sofőrök a nagyváradi főútvonalakon található jelzőlámpák összehangolásának a hiányára is panaszkodtak az Ábrám Jánkó és az Evrelior Deportác utca kereszteződésében, vagy éppen a Decsebál úton. Nagyvárad önkormányzata 2025-ben két az országos helyreállítási tervből finanszírozott projekt keretében kezdte meg a város jelzőlámpa rendszerének korszerűsítését. A munkálatok során a régi elhasználódott berendezéseket kicserélték, de a még megfelelő állapotban lévő jelzőlámpatesteket meghagyták. A jelenlegi meghibásodások egy részét így a régi alkatrészek okozhatják. Az új forgalomirányítási rendszer még a beállítás és az adatok gyűjtésének szakaszában van, amelyek alapján bevezethető lesz majd a zöld hullám. Ennek lényege, hogy az adott útvonalon egymást követően összehangolják a jelzőlámpák működését, így az adott sebességgel közlekedő autósok lehetőség szerint a következő kereszteződésekben is zöld jelzést kapjanak. A kivitelezők azt mondják, hogy a forgalmi adatok összegyűjtése körülbelül egy hónapot vesz igénybe. A polgármesteri hivatal műszaki igazgatója viszont úgy ítéli meg, hogy 3 hónap után lesz valóban zöld hullámunk, úgyhogy addig kérem az autósok türelmét, és ne megszokásból közlekedjetek, legyetek fokozottan figyelmesek, köszönöm szépen. Mindenkinek balesetmentes jó utat!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
1: Az élet halad, a biztonság tartson vele. Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, kaszkó, lakás, utas, CMR és mezőgazdasági biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica? Ebben is segítek. Keresd Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett. Vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Assigurer. 2 perc az ajánlat, és már is egy gond.
3: Hello, ki van vonalban?
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz első órájában most vissza a legjobb zenékhez, aztán pedig hozom majd nektek a témát a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hiszen ugye a tegnapi naptól új korszak kezdődött az online beszélgetésekben. Hogy ez mit jelent, az kiderül hamarosan.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
4: Ez a Plusz, ez a

0: az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
1: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
2: New truck.

a Sláger Plusz első órájában, akkor témázgassunk egy kicsit. Hát a mesterséges intelligencia lesz, kérem szépen, a főszerepben. Ugyanis a tegnapi naptól, augusztus 24-től hétfőtől vadonatúj korszak kezdődött az online beszélgetésekben. A Meta ugyanis bejelentette, hogy a ChatGPT-vel folytatott csebegésekben megjelennek a hirdetések. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki kérdez valamit a mesterséges intelligenciától, a válaszok között vagy mellett szponzorált üzenetek bukkanhatnak fel, akár úgy, mintha a beszélgetés részei lennének. A Meta szerint ez egy új bevételi modell, amelyben a cégek célzottan jelenhetnek meg ott, ahol az emberek éppen információt keresnek. A kritikusok viszont hát attól tartanak, hogy a reklám és a válaszok határa elmosódhat, és nehezebb lesz megkülönböztetni, hogy mi a valódi információ és mi a fizetett tartalom. A változás egyébként fokozatosan indul, először csak néhány piacon, de a Meta célja egyébként egyértelmű: a mesterséges intelligencia beszélgetéseit új hirdetési felületté tenni. A tegnapi naptól tehát nem csak a válaszok lettek okosak, hanem a reklámok is. Én egyébként már tapasztaltam ezt, valóban megjelentek a reklámok egy ilyen kis csíkban a beszélgetésnél, és ráadásul, hogyha valami olyasmi témát kérdezel a ChatGPT-től, akkor még fel is dob neked olyan oldalakat, amelyek hát ugye reklámok lehetnek, és amelyek összefüggésben lehetnek a beszélgetéssel. Ez egyébként valahol jó is, a későbbiekben viszont akár még ugye megterhelő is lehet, úgyhogy hát meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Nyilván ez még ilyen tesztfázis, a puding próbája az evés. Én viszont reklámok nélkül hozom nektek a folytatásban a slágereket és a magyar kedvenceket, úgyhogy inkább engem hallgassatok, mint a ChatGPT-t, oké? Okay?

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez volt a Sláger Plusz első órája. A folytatásban várjuk a híreket, a legfrissebb aktualitásokat, amelyeket a mai napon Petru Anita szállít nektek kedlévén. Fogadjátok őt is hamarosan nagyon sok szeretettel. Aztán természetesen belecsapunk a második órába, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hiába építenek gátat és engednek plusz vizet a Dunába, augusztusban már alig, ha indul újra Románia atomerőműve. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Augusztus végéig várhatóan egyik reaktort sem tudják újraindítani a csernavodai atomerőműben, hiába próbálnak rendkívüli vízügyi beavatkozásokkal több vizet juttatni hozzá a Dunából. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára kijelentette, a mostani előrejelzések alapján nem számít arra, hogy a hónap végéig eléggé megemelkedjen a vízszint az újraindításhoz. Az államtitkár szerint bár Németországban, Ausztriában és Magyarországon már növekedett a Duna vízhozama, ám ennek hatása csak több nap alatt érkezik meg Romániába. A román hatóságok hetek óta egyre rendkívüli módszerekkel próbálnak több vizet irányítani Csernavodához. Korábban sziklát robbantottak a Duna medrében, kotortak és kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogatósabb és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközponti és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása, főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon kedden már számíthatunk csapadékra, a záporok, zivatarok kialakulására. Napközben a hőmérséklet 29 fok körül alakul, éjjel pedig 16 fok körül lesznek a minimum értékek. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útján. Az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Aurelia Shopping City és az Eraan bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Era között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autósok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogorodő útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Era irányába. Lezárták a Stefáncsi-Amáres sugárút Berzén és Szentul Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának

0: FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz második órája, a mikrofonnál pedig Késsérű Tomi. Ebben az órában is számíthattok rám, természetesen hozom a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb történéseit. Aztán arról is beszélünk majd, hogy inkább rádiózzunk, mint tévézzünk, ugyanis egy új kutatás van most, ami által úgy tűnik, hogy a túl sok tévézés hát nem csak hogy időrabló, hanem az agyunk térfogatát is csökkentheti. Úgyhogy televíziókat kikapcsolni, rádió hangerőt feltekerni, már is indulunk, jönnek a legnagyobb kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Kellemes keddi napot, jó rádiózás nektek, pluszosok itt a Sláger Plusz második órájában. No, hát nem kell már sokáig őrizgetni a régi és feleslegessé vált kacatokat a padláson, a pincében vagy a kert végében. A hónap végén ugyanis újabb kampányt indít a RERVEST a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai augusztus 31-e és szeptember 11-e között ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a RERVEST-tel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ezúttal is a régi matracokat, szétszerelt szoba és fürdőszobai bútorokat, WC-t, mosdókagylót, zuhanyzó kabint üveg nélkül, lambériát és parkettát, fűtőtesteket, szőnyegeket, ablakkereteket vagy egyéb nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat, például oldószereket, festékeket, rovarirtókat, ragasztókat, nehézfémeket tartalmazó elemeket és hordozható akkumulátorokat szállítják el. Ezeket a hulladékokat a háztartási szeméttől elkülönítve kell tárolni. Viszont nem lehet majd a régi háztartási készülékeket vagy más típusú elektromos hulladékot leadni. Az ingyenes elszállításhoz amúgy az érintetteknek telefonon kell időpontot egyeztetniük. Az érdekeltek a kampány ideje alatt a 0751 306 526-os telefonszámon iratkozhatnak fel hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A hívás alkalmával részleteket kell megadni a hulladék nagyságáról, mennyiségéről és típusáról. A hívó felett aztán később értesítik a begyűjtés időpontjáról is. A lakosok tehát csak a megadott időpontban kell a ház vagy a tömbház elé kivigyék a hulladékot, a RERV dolgozói innen szállítják el azt ingyenesen. Aki esetleg lemarad a kampányról, vagy két kampány között szeretne megszabadulni a szeméttől, annak lehetősége van elszállítani azt a Turzó Sándor vagy az Uzinéller utcai telephelyre, ahol 15 féle hulladékot gyűjtenek. A szelektív hulladékgyűjtő központok márciustól októberig, hétfőtől szombatig 8 és 20, míg novembertől februárig 9 és 17 óra között tartanak nyitva. A leadás itt is ingyenes, csupán egy személyigazolványt kell felmutatni, ami bizonyítja, hogy a hulladékot leadó személy Nagyváradon lakik. A telefonszámot azért még egyszer elmondom nektek, 0751 306 526, itt lehet ugye feliratkozni hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között a hulladékok elszállítására. Én megírom nektek a jó zenéket a pluszon.

0: figyelem, egy nagyon fontos dologgal kapcsolatban kérem szépen a figyelmeteket itt a Sláger Pluszban. Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki, ugyanis a Lidl áruházláncban forgalmazott csokoládé és fehérje pudingban, ezért a beszállító visszahívja a terméket. Az érintett 200 g-os kiszerelésű Milbona csokoládé ízű fehérje puding minőség megőrzési ideje 2026. szeptember 14-e. A Bacillus cereus gyomor-bélrendszeri megbetegedéseket okozhat. Egyes veszélyeztetett csoportoknál, így csecsemőknél, kisgyermekeknél, várandós nőknél, időseknél és legyengült immunrendszerű személyeknél a betegség súlyos lefolyású is lehet. Ezért a vásárlókat arra kérik, hogy vegyétek komolyan a visszahívást, és ne fogyasztátok el az érintett terméket. A termék valamennyi Lidl üzletbe visszavihető, az árát pedig a nyugta felmutatása nélkül is visszatérítik. A visszahívás kizárólag a Milbona csokoládé ízű fehérje puding 200 g-os terméket érinti, amelynek minőség megőrzési ideje 2026. szeptember 14-e. A beszállító más a Lidl Romániában forgalmazott termékei, valamint a Milbona márka egyéb termékei nem érintettek a visszahívásban, olvasható az Élelmiszerbiztonsági Hatóság közleményében. Köszönöm az együttműködéseteket, vigyázzatok magatokra!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Bulizni vágyók, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadság Fest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilha kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos test minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
4: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
6: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
9: És most vissza a zenéhez.
10: A Schlager Plusz második órájában nem sokára jön majd a témánk azzal kapcsolatban, hogy nem érdemes túl sokat tévézni, mert ez bizony károsan hathat az agyunkra, úgyhogy inkább rádiózzunk, én ismételten ezt mondom. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek itt a Pluszon.
9: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
11: Ez a Plusz, ez a...

0: Szabadi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt a Plusz FM-el. Freaky baby.

Sláger plusz második órájában sem hagylak benneteket téma nélkül, méghozzá egy nagyon izgalmas kutatás részleteit szállítom nektek a folytatásban, azzal kapcsolatban, hogy a tévézés mégsem olyan veszélytelen, mint azt hittük vagy gondoltuk. Ugyanis azt mondják a szakemberek, hogy a túl sok televíziónézés nem csak hogy időrabló, hanem az agyunk térfogatát is csökkentheti. A vizsgálatok szerint azoknál, akik napi több órát töltenek passzív tévézéssel, az agy bizonyos területei, főleg a memória és a döntéshozás szempontjából fontos régiók észrevehetően kisebbek. A kutatók azt mondják, hogy nem maga a képernyő a probléma, hanem az, hogy a tévézés közben az agy szinte semmilyen aktív feladatot nem végez. Azaz nincs gondolkodás, nincs interakció, nincs kihívás, vagyis az agy alacsony fokozaton működik, és ez bizony hosszú távon nyomokat hagyhat. A jó hír viszont, hogy a folyamat visszafordítható. Már napi 20-30 perc aktív tevékenység, séta, olvasás, beszélgetés, tanulás jelentősen javítja az agyunk állapotát és ellensúlyozza a passzív képernyőidőt. A kutatók üzenete egyébként egyszerű. A tévé nem ellenség, de hogyha túl sokat nézzük, az agyunk szó szerint kevesebbet kap. A megoldás pedig hát nem drága, nem bonyolult, csupán egy kicsit többet kell használni azt, ami a fejünkben van. Vagy éppen inkább rádiózni kell a tévézés helyett, ahogy mondtam. Erre a Plus FM tökéletesen alkalmas, a Sláger Pluszban pedig már is jönnek a legjobb dalok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: who knows.
1: Ebben a pillanatban zárjuk kedden augusztus 25-én a Sláger Plusz második óráját, de hát hol van még a vége? Kérem szépen, rengeteg minden van még előttünk. Például friss, ropogós aktualitások, a hírek természetesen, amelyeket a mai napon Petru Anita szállít nektek. Aztán a hírek után természetesen jövök vissza, és már is mutatom nektek, hogy a harmadik órát mivel indítjuk.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slimi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát, az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik. Szigorúan ellenőrzik a betegszabadságokat, tavaly 1 millió leínybírságot szabtak ki. Újra megnyitják a roncsprogramot minden kategóriára, így a motorkerékpárokra is jut forrás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát. Az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik. A két okmány egy ideig párhuzamosan használható. A szabályok és a technikai utasítások közzétételéig a betegeknek meg kell őrizniük a jelenlegi kártyát, és továbbra is be kell mutatniuk az egészségügyi szolgáltatóknál. Az európai szabályozás szerint a régi személyigazolványok az egyes dokumentumokon feltüntetett lejárati időpontig érvényesek, de legkésőbb 2031. augusztus 3-áig. Ezt követően azokat a hatóságok által bevezetett két új típus egyikére kell lecserélni, a csippel ellátott elektronikus személyazonosító igazolványra, vagy az egyszerű elektronikus adattároló nélkül készült személyigazolványra. A csippel rendelkezők esetében az új okmány átveheti a jelenlegi egészségügyi kártya szerepét, lehetővé téve a személyazonosítását és hitelesítését az egészségbiztosítási informatikai platformon. Az új okmány nem tárol majd diagnózisokat, laboreredményeket, recepteket, beutalókat vagy a korábbi orvosi vizsgálatokat. Nem csak az orvos döntésén vagy az orvos és a beteg megállapodásán múlik, hogy ki és hány napra mehet betegszabadságra. Annak kiállítását ugyanis pontos szabályokhoz kötik, megsértésükért pedig akár több ezer lejes bírság is járhat. A romániai egészségbiztosítási pénztárak tavaly több mint 150 ezer betegszabadságra jogosító orvosi igazolást ellenőriztek. Ezek során számos visszatérő problémát tártak fel. Gyakran hiányzott a betegség alakulásának nyomon követésére szolgáló terv, vagy azt nem az előírásoknak megfelelően töltötték ki. Hiányzott az orvos aláírása vagy pecsétje, így az orvos formálisan nem vállalta a felelősséget az abban szereplő orvosi utasításokért. Ugyancsak gyakori szabálytalanság volt, hogy hiányzott a munkáltatói igazolás, vagy az nem felelt meg az előírásoknak. Ismét elérhetővé válnak a támogatási keretek a roncsprogramban, miután a korábban lefoglalt, de végül fel nem használt utalványok összegeit újraosztja a minisztérium, jelentette be Diana Buzoyanu ügyvivő, környezetvédelmi miniszter. A döntés értelmében valamennyi jármű kategóriában beleértve a belső égésű, a hibrid, a plug-in hibrid, az elektromos autókat, valamint a motorkerékpárokat is újra megnyílik a pályázati lehetőség. A tárcavezető tájékoztatása szerint a motorkerékpárok esetében a most felszabaduló összeget jelenleg körülbelül 3 millió lejre becsülik. A többi jármű kategória esetében a pontos visszaosztható összegek meghatározása még folyamatban van. A miniszter várakozásai szerint a keretek átcsoportosításáról szóló döntés még a hét folyamán megszületik.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon kedden már számíthatunk csapadékra, a záporok, zivatarok kialakulására. Napközben a hőmérséklet 29 fok körül alakul, éjjel pedig 16 fok körül lesznek a minimum értékek. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. közlekedési információk.
6: A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefán Csemáre sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek, a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Illetve augusztus 31-ig forgalomkorlátozás van érvényben a nagyváradi Kröngölő utcán, az ott található vasúti felüljárón végzett munkálatok miatt. Konkrétan lezárták a közúti forgalmat az Uzinellor utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngölő utcába nem tudtok most behajtani. A korlátozások idején a nagyváradi körgyűrű vagy a Borsi út felé kerülve tudtok az Uzinellorról Biharpüspökibe eljutni. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában gyűrjük a keddi napot. 2026. augusztus 25-e van, a mikrofonnál Kessérű Tomi, és ugye a Sláger Plusz harmadik órája vette kezdetét. Hogy vagytok? Hogy telik a napotok? Remélem, hogy szuperül. Ebben az órában is kérem szépen a figyelmeteket, ugyanis jönnek ismételten fontos információk, helyi aktualitások és hírek. Az óra második felében pedig egy érdekes téma, hát vége lehetne már ennek a nagy kánikulának, ugye? De nem csak azért, mert hogy nehezen viseljük, hanem azért is, mert azt mondják a kutatók, hogy öregít bennünket. A nagy meleg a testünk belsejében is nyomot hagyhat, hogy hogyan, az kiderül hamarosan. Hát nálunk pedig nyomot hagynak a slágerek és a magyar kedvencek. Indítom az órát.
0: Slágerek, magyar kedvencek.

Hát már a Sláger Plusz harmadik óráját gyűrjük kedden augusztus 25-én, és íme egy újabb fontos téma. Jó már hagyta a kormány a csütörtöki ülésén az étkezési burgonya termesztésének támogatására indított programot. A mezőgazdasági minisztérium tájékoztatása szerint a 2026-os program költségvetése 26,625 millió lej. A termelők hektáronként legfeljebb 300 eurós támogatásban részesülhetnek, írja az Agile Press. Bár ez jóval elmarad attól, amit az egyeztetések során kértünk annak érdekében, hogy az ágazat ne maradjon idén is támogatás nélkül, kénytelenek voltunk elfogadni a kormány által maximálisan jóváhagyott összeget. Idézték a közleményben Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági minisztert, aki szerint így még a betakarítás előtt elindíthatják a programot. A támogatásra azok az étkezési burgonyát termesztő magánszemélyek jogosultak, akik 2026. december 31-ig érvényes termelői igazolvánnyal rendelkeznek. Továbbá az egyéni magánvállalkozók, az egyéni és családi vállalkozások, valamint a jogi személyként működő mezőgazdasági termelők. A hektáronként legfeljebb 300 euró támogatásra azok a burgonyatermesztők jogosultak, akik legalább 0,3 hektáron termelnek krumplit, és hektáronként legalább 12 tonna termésük van. A termelőknek szerepelniük kell a mezőgazdasági nyilvántartásban, továbbá az előírt igazoló dokumentumokkal bizonyítaniuk kell a termés értékesítését. A támogatási kérelmeket a határozat hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül kell benyújtani a megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz. A termőterületek azonosítását és a burgonyakultúrák meglétének ellenőrzését még a takarítás előtt végzik el a megyei mezőgazdasági igazgatóságok, valamint a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség képviselőiből álló vegyes bizottságok. A termést a helyszíni ellenőrzések után legkésőbb 2026. november 18-áig kell betakarítani és értékesíteni. Az értékesítést igazoló dokumentumokat legkésőbb november 23-áig kell benyújtani, a támogatások kifizetésére pedig december 22-éig kerül sor. Köszönöm a figyelmeteket!

0: slágerek és magyar kedvencek, közben pedig fontos infók, ez a Plusz FM és a Sláger Plusz. Hát kérem szépen, néhány hónapja ugye egyszerűbbé vált a gépjárművezetői vizsgára való jelentkezés. A jogosítvány megszerzéséhez összeállított iratcsomaghoz ugyanis már nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni. A dokumentumot sem papíron, sem elektromos formában nem kérik a jelentkezőtől, így azt nem kell előzetesen beszerezni a rendőrségtől, majd eljuttatni a jogosítvány és jármű nyilvántartó szolgálathoz. A gépjárművezetői engedélyek és jármű nyilvántartások főigazgatósága szerint a változtatás célja az ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása, mivel egy olyan adminisztratív lépés marad el, amelyhez szükséges információkat a hatóság maga is le tudja kérni. A szolgálat a jelentkező hozzájárulásával informatikai úton ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a vizsgára bocsátás törvényi feltételei. Ha a bűnügyi nyilvántartásban bejegyzés található, az erkölcsi bizonyítványból származó kivonatot maga a szolgálat csatolja az iratanyaghoz, ezért azt ilyen esetben sem a jelentkezőnek kell beszereznie. Az erkölcsi bizonyítvány kivezetése nem változtat a vizsgára jelentkezés többi alapvető feltételén. A főigazgatóság tájékoztatása szerint az iratcsomagnak továbbra is tartalmaznia kell a típuskérelmet és az autós iskola által kiállított iskolázási adatlapot. Utóbbi a képzés befejezésétől számított egy évig érvényes, és az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó igazolás is szükséges. A jelentkezőnek emellett be kell mutatnia a személyazonosító okmányát, valamint igazolnia kell a vezetői engedély díjának befizetését. Az iratok köre egyes különleges eljárásokban eltérhet az általános szabályoktól. Például, ha valaki korábban érvénytelenített vezetői engedély után szeretné visszaszerezni a vezetési jogosultságát, vagy külföldi állampolgárként jelentkezik vizsgára. Ilyen esetekben ezért az adott eljárásra vonatkozó külön követelményeket is érdemes előzetesen ellenőrizni.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseán ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10 A alatt.
1: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes 113 mosásra elegendő prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27 lej 99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16 lej 98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Augusztus 25-én remélem, hogy kedvelitek ezt a keddi napot. A Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és már a Sláger Plusz harmadik óráját gyűrjük. Hát kérem szépen, ki az, akinek elege van már a kánikulából? Biztosan nagyon sokaknak, és ráadásul azt mondják a szakemberek, hogy a nagy hőség még öregít is bennünket, úgyhogy most már végre valahára jöhetne egy kis felüdülés. Egyébként ez lesz a témánk majd hamarosan, most viszont zenélünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a

kedden, augusztus 25-én már a Sláger Plusz harmadik órájában járunk. Hát hogy bírjátok még ezt a nagy meleget? Elég kemény volt az idei nyár, ugye? Így július végén és augusztusban azért befűtöttek rendesen a napnál. Hát kérem szépen, a legújabb kutatások szerint a kánikula egyébként nem csak kellemetlen, hanem gyorsíthatja a biológiai öregedésünket is. A tartós hőség ugyanis hát olyan stresszreakciókat indít el a szervezetben, amelyek hosszú távon az immunrendszert, a szív- és érrendszert, sőt még a sejtek regenerációját is terhelik. A szakértők azt mondják, amikor napokon át 30 fok fölött van a hőmérséklet, a test folyamatos védekező üzemmódban működik. Több stressz hormon termelődik, romlik az alvás minősége, és a szervezet vízháztartása is könnyebben felborul. Ez a kombináció pedig olyan, mintha a test úgymond egy ilyen gyorsított üzemmódban öregedne. A jó hír viszont, hogy ez nem végleges folyamat. A megfelelő folyadékbevitel, a hűvösebb környezet, a korai lefekvés és a napközbeni pihenők jelentősen csökkentik a hőség okozta biológiai terhelést. A kutatók szerint a legfontosabb, hogy ne várjuk meg, amíg rosszul leszünk. A hőségben ugye a megelőzés számít. A kánikula tehát nem csak a hőérzetünket támadja, hanem a szervezet mélyebb folyamatait is. A test jelzi, hogyha sok neki, nekünk pedig csak annyi dolgunk van, hogy komolyan vegyük. No de hát a nyár utolsó hetében járunk már tulajdonképpen, aztán, hogy szeptemberrel vajon megérkezik-e a lehűlés és a csapadék, hát az majd kiderül, minden esetre várjuk nagyon sok szeretettel. Csak úgy, mint a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon.

0: további jó rádiózást kívánok nektek, és nagyon szuper napot augusztus 25-én kedden. Ki az, aki várja már a híreket? Mindjárt kapjátok a legfrissebb és legaktuálisabb információkat. Petru Anitának adom át pillanatokon belül a szót a stúdióta, ahogyan szoktam mondani. De azért nagyon messzire nem megyek, a hírek alatt én válogatom össze nektek a kedvenceket a folytatásra, a Sláger Plusz negyedik órájára. Itt van például az a dal, amivel startolunk majd a hírek után. Figyelj csak!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: Apa Fesztivál hangulat este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Beleragadt az ország a kormányválságba, 110 napja csak ügyvivő kabinet működik. Már nem kell erkölcsi bizonyítvány a gépjárművezetői vizsgaira csomagjához. Románia többet is hajlandó fizetni az amerikai katonai jelenlétért, csak hogy Trump ne vonjon ki újabb csapatokat az országból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már 110 napja teljes jogkörű kormány nélkül működik, és 62 nap telt el azóta, hogy Mikus Ordán államfő utoljára miniszterelnök jelöltet nevezett meg. A politikai padhelyzet közben sem oldódott. A PSD és a PNL-USR-RMDS alkalmi szövetséget továbbra is külön jelöltet támogat, az AUR pedig előrehozott választást akar. A hosszantartó kormányválságnak már gyakorlati következményei is vannak. Egy korlátozott jogkörrel működő kabinet ugyanis nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, és nem tud olyan nagy horderejű törvényt tervezeteket keresztül vinni, amelyekhez stabil parlamenti háttérre lenne szükség. A politikai padhelyzetet közben a kormánypártok számára kedvezőtlen bírósági és alkotmánybírósági döntések is tovább bonyolították. Ezek között van a PNL kongresszusán elfogadott döntések, valamint a Bolozsán kormány egyes határozatainak bírósági felfüggesztése. Egyszerűbbé vált a gépjárművezetői vizsgára való jelentkezés. A jogosítvány megszerzéséhez összeállított iratcsomaghoz ugyanis már nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni. A gépjárművezetői engedélyek és járműnyilvántartások főigazgatósága szerint a változtatás célja az ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása, mivel egy olyan adminisztratív lépés marad el, amelyhez szükséges információkat a hatóság maga is le tudja kérni. A szolgálata jelentkező hozzájárulásával informatikai úton ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a vizsgára bocsátás törvényi feltétele. Ha a bűnügyi nyilvántartásban bejegyzés található, az erkölcsi bizonyítványból származó kivonatot maga a szolgálat csatolja az iratanyaghoz, ezért azt ilyen esetben sem a jelentkezőnek kell beszereznie. Románia és a NATO keleti szárnyának több más országa is kész lenne nagyobb részt vállalni a területén állomásozó amerikai katonák és katonai bázisok költségeiből, hogy ezzel tántorítsák el a Trump adminisztrációt az európai csapatlétszám további csökkentésétől, írja a román sajtó a Bloomberg értesülései alapján. Az amerikai kormány jelenleg felülvizsgálja az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét, a folyamat várhatóan decemberig tart. Romániának különösen érzékeny a kérdés. Az amerikai erők elsősorban a Konstanca megyei Mihail Kogelny Csernuligi bázison, a Deveszelúj rakétavédelmi bázison, valamint az aranyosgyéresi katonai repülőtéren vannak jelen. Az Egyesült Államok korábban már mintegy 1000 katonát kivont Romániából, miközben az orosz-ukrán háború intenzitása nem csökken, és a határsértő drónincidensek is egyre szaporodnak.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: A mai napon kedden már számíthatunk csapadékra, a záporok, zivatarok kialakulására. Napközben a hőmérséklet 29 fok körül alakul, éjjel pedig 16 fok körül lesznek a minimum értékek. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
3: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útján. Az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Aurelia Shopping City és az Eraan bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Era között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autósok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogorodő útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Era irányába. Lezárták a Stefáncsi-Amáre sugárút Berzén és Szentul Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében esetben a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefan Csemáre sugárút és a Szfentú Ladislá utcák kereszteződésében. Emellett a Lákó Rosu utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefan Csemáre sugárútra. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Szép napot, jó rádiózás nektek továbbra is augusztus 25-én kedden. A Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és a Sláger Plusz negyedik óráját az utolsó felvonás veszi kezdetét ebben a pillanatban. A műsorvezető, a házigazda továbbra is Kessérű Tomi, és hát ebben az etapban sem hagylak benneteket unatkozni természetesen. Folyamatosan szállítom még mindig a helyi aktualitásokat. Az óra második felében pedig majd a növényekkel foglalkozunk, egészen pontosan olyan szobanövényekkel, amelyek valóban ténylegesen tisztítják a levegőt.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. I like

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

92.9 Sláger plusz 4. órájában kedden kérném szépen az autósok figyelmét, ugyanis a gyorshajtás miatt kiszabott bírságokkal hát nyilván a legtöbb sofőr tisztában van, ugye? Viszont talán kevesebben tudják, hogy bizonyos esetekben a túl lassú haladásért is büntetés járhat Romániában. A közúti közlekedési szabályok szerint ugyanis szabálysértést követel az a sofőr, aki indokolatlanul legalább 10 km/h a kötelezően előírt minimális sebesség alatt közlekedik. Fontos azonban, hogy Romániában nincs minden útra érvényes általános minimális sebességhatár. Vagyis attól még, hogy valaki egy országúton, megyei úton vagy településen belül lassabban vezet a többi járműnél, önmagában még nem büntethető. Vannak viszont olyan útszakaszok, ahol kötelező minimum sebességet írnak elő. Autópályára és gyorsforgalmi útra például nem hajthatnak fel olyan járművek, amelyek felépítésükből vagy másokból kifolyólag nem képesek 50 km/h nagyobb sebességre. Más útszakaszokon külön tábla is meghatározhatja a kötelező minimális sebességet. Ezt a D10-es jelzés mutatja, egy kék kör alakú tábla a rajta fehér számmal. Ha például 60 km/h minimum sebességet ír elő, akkor az a sofőr kerülhet bajba, aki indokolatlanul legalább 10 km/h ez alatt, vagyis 50 km/h alatt halad. A szabály alól kivételt képez, ha rossz idő, vagy mondjuk veszélyes közlekedési helyzet lép fel, ilyen esetekben nem kötelező tartani a minimum sebességet. Ha objektív ok miatt kell lassítani, a sofőr nem büntethető pusztán azért, mert a kötelező minimum alá került. Ilyen lehet például a sűrű köd, a havazás, a jeges út vagy a heves esőzés. Ugyancsak indokolhatja a lassabb haladást a torlódás, egy forgalmi akadály, az úttesten zajló munkavégzés, vagy akár a jármű műszaki meghibásodása. Ilyenkor a biztonságos közlekedés nyilván az elsődleges. Nem árt ezeket is tudni nyilvánvalóan, jó utat kívánok nektek!

0: Még zenét hozok nektek a folytatásban itt a Pluszon, de nem úgy, ahogyan gondolnátok, van itt egy jó kis programajánlat. A Nagyváradi Állami Filharmónia ezen a nyáron is különleges helyszínekre viszi a zenét az Iníció elnevezésű koncertsorozattal. A kezdeményezés célja, hogy a város emblematikus helyszínein különböző zenei műfajokat felvonultató hangversenyekkel szólítsák meg a közönséget. Szeptember 4-éig szabadtéri hangversenyek és kamarakoncertek várják a közönséget a város legszebb pontjain. A szimfonikus rocktól a popzenétől kezdve a latin dallamokon, a klezmeren és a filmzenéken át egészen a klasszikus hangzásig. Az idei sorozat újdonsága az egy este a Saraimánnal című koncert, amelyet augusztus 26-án rendeznek a Kálvária domb, azaz a Gomba kilátójánál. Nagyvárad egyik legszebb panorámát kínáló helyszínén. A közönség szabadtéren hallgathat balkáni és cigányzenét. Egyébként ma este a vár Betlen bástyáján rendezik meg a világzenéi Vágyról, táncról és bánatos szívről című estet, amely román dalokat, balkáni körtáncokat, klezmer dallamokat, valamint közel-keleti, spanyol és örmény zenei motívumokat vonultat fel. A belépés természetesen ingyenes, ne hagyjátok ki, jó szórakozást hozzá!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
1: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes 113 mosásra elegendő prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27,99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16,98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Sláger Plusz 4. órájában kedden is van témánk természetesen. Hát a növények lesznek a főszerepben nem is olyan sokára, a szobanövények egészen pontosan, amelyek valóban tisztítják a levegőt, hogy melyek ezek. Hozom a részleteket nem sokára, most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, oké? Okay?
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!
5: Ez a Plusz, ez a...

Aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet. Ez a Plusz FM-en a Sláger Plusz negyedik órája, és éppen a virágokról lesz szó a folytatásban, úgyhogy mindenképpen figyeljetek. Egy friss összeállítás szerint ugyanis bizonyos szobanövények nem csak szépek, hanem valójában képesek csökkenteni a lakásban szálló port. A kutatások azt mutatják, hogy a levelek felülete és a növények természetes páraképzése segít megkötni a porszemcséket, így a levegő sokkal tisztább és frissebb lesz. No hát a leghatékonyabbak a nagy levelű növények, ilyen a vitorlavirág, a szobai futóka, a borsóka vagy a klasszikus anyós nyelv. Ezek nem csak a port fogják fel, hanem a levegőben lévő káros anyagok egy részét is képesek semlegesíteni. A hatás pedig nem elmélet. A mérések szerint egy jól megválasztott növény akár 20-30%-kal is csökkentheti a por mennyiségét egy kisebb helyiségben. Nem kell drága légtisztító ahhoz, hogy jobb legyen a levegő a lakásban, néha elég egy jól elhelyezett növény, ami szépen csendben teszi a dolgát, és közben még szép is. Nekünk meg csak annyi a dolgunk, hogy odafigyeljünk rá, és meglocsoljuk időnként, ugye, hogy azért bírja a gyűrődést. Én is locsollak benneteket természetesen a legjobb zenékkel itt a Plusz FM-en. Megyünk tovább a Sláger Pluszban, szuper!

0: lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hát ebben a pillanatban, hölgyeim és uraim, akkor lezárult a Sláger Plusz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket az elmúlt 4 órában, az elmúlt 4x60 percben, kedden, augusztus 25-én. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Keserű Tomi. De ti maradjatok mindenképpen, jó rádiózást kívánok nektek a folytatásban is. Nem sokára indul egy újabb zenei óra, előtte jönnek a hírek természetesen Petru Anitától, én pedig elköszönök még hozzá a következő dallal. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, holnap szerdán a szokott időben és helyen itt a Pluszon várlak benneteket. Hello mindenkinek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyváron, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába építenek gátat és engednek plusz vizet a Dunába, augusztusban már alig ha indul újra Románia atomerőműve. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Augusztus végéig várhatóan egyik reaktort sem tudják újraindítani a csernavodai atomerőműben, hiába próbálnak rendkívüli vízügyi beavatkozásokkal több vizet juttatni hozzá a Dunából. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára kijelentette, a mostani előrejelzések alapján nem számít arra, hogy a hónap végéig eléggé megemelkedjen a vízszint az újraindításhoz. Az államtitkár szerint bár Németországban, Ausztriában és Magyarországon már növekedett a Duna vízhozama, ám ennek hatása csak több nap alatt érkezik meg Romániába. A román hatóságok hetek óta egyre rendkívülibb módszerekkel próbálnak több vizet irányítani Csernavodához. Korábban sziklát robbantottak a Duna medrében, kotortak és kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogató és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközponti és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása, főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: time.
1: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
2: Slágerek!
3: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Manna Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
2: Felújítás könnyebben a Brico ajánlataival. Szeptember 2-ig 24%-os kedvezménnyel a 60x120 cm méretű Terragress beltéri kültéri padlócsempe négyzetméterenkénti ára mindössze 67 lej 64 bani, valamint 18%-os kedvezménnyel a Sigma Swiss Chrono 8 mm vastagságú laminált padló négyzetméterenkénti ára mindössze 36 lej 90 bani. Gyere az üzletbe, vagy töltsd le és rendelj az alkalmazáson keresztül.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát, az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik. Szigorúan ellenőrzik a betegszabadságokat, tavaly 1 millió leínbírságot szabtak ki. Újra megnyitják a roncsprogramot minden kategóriára, így a motorkerékpárokra is jut forrás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát. Az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik, a két okmány egy ideig párhuzamosan használható. A szabályok és a technikai utasítások közzétételéig a betegeknek meg kell őrizniük a jelenlegi kártyát, és továbbra is be kell mutatniuk az egészségügyi szolgáltatóknál. Az európai szabályozás szerint a régi személyigazolványok az egyes dokumentumokon feltüntetett lejárati időpontig érvényesek, de legkésőbb 2031. augusztus 3-áig. Ezt követően azokat a hatóságok által bevezetett két új típus egyikére kell lecserélni, a csippel ellátott elektronikus személyazonosító igazolványra, vagy az egyszerű elektronikus adattároló nélkül készült személyigazolványra. A csippel rendelkezők esetében az új okmány átveheti a jelenlegi egészségügyi kártya szerepét, lehetővé téve a személyazonosítását és hitelesítését az egészségbiztosítási informatikai platformon. Az új okmány nem tárol majd diagnózisokat, laboreredményeket, recepteket, beutalókat vagy a korábbi orvosi vizsgálatokat. Adatait. Nem csak az orvos döntésén vagy az orvos és a beteg megállapodásán múlik, hogy ki és hány napra mehet betegszabadságra. Annak kiállítását ugyanis pontos szabályokhoz kötik, megsértésükért pedig akár több ezer lejes bírság is járhat. A romániai egészségbiztosítási pénztárak tavaly több mint 150 ezer betegszabadságra jogosító orvosi igazolást ellenőriztek. Ezek során számos visszatérő problémát tártak fel. Gyakran hiányzott a betegség alakulásának nyomon követésére szolgáló terv, vagy azt nem az előírásoknak megfelelően töltötték ki. Hiányzott az orvos aláírása vagy pecsétje, így az orvos formálisan nem vállalta a felelősséget az abban szereplő orvosi utasításokért. Ugyancsak gyakori szabálytalanság volt, hogy hiányzott a munkáltatói igazolás, vagy az nem felelt meg az előírásoknak. Ismét elérhetővé válnak a támogatási keretek a roncsprogramban, miután a korábban lefoglalt, de végül fel nem használt utalványok összegeit újraosztja a minisztérium, jelentette be Diana Buzoianu ügyvivő, környezetvédelmi miniszter. A döntés értelmében valamennyi jármű kategóriában beleértve a belső égésű, a hibrid, a plug-in hibrid, az elektromos autókat, valamint a motorkerékpárokat is újra megnyílik a pályázati lehetőség. A tárcavezető tájékoztatása szerint a motorkerékpárok esetében a most felszabaduló összeget jelenleg körülbelül 3 millió lejre becsülik. A többi jármű kategória esetében a pontos visszaosztható összegek meghatározása még folyamatban van. A miniszter várakozásai szerint a keretek átcsoportosításáról szóló döntés még a hét folyamán megszületik.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

szívem el is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Beleragadt az ország a kormányválságba, 110 napja csak ügyvivő kabinet működik. Már nem kell erkölcsi bizonyítvány a gépjárművezetői vizsgaira csomagjához. Románia többet is hajlandó fizetni az amerikai katonai jelenlétért, csak hogy Trump ne vonjon ki újabb csapatokat az országból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már 110 napja teljes jogkörű kormány nélkül működik, és 62 nap telt el azóta, hogy Mikus Ordán államfő utoljára miniszterelnök jelöltet nevezett meg. A politikai padhelyzet közben sem oldódott. A PSD és a PNL-UCR-MDS alkalmi szövetséget továbbra is külön jelöltet támogat, az AUR pedig előrehozott választást akar. A hosszantartó kormányválságnak már gyakorlati következményei is vannak. Egy korlátozott jogkörrel működő kabinet ugyanis nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, és nem tud olyan nagy horderejű törvényt tervezeteket keresztül vinni, amelyekhez stabil parlamenti háttérre lenne szükség. A politikai padhelyzetet közben a kormánypártok számára kedvezőtlen bírósági és alkotmánybírósági döntések is tovább bonyolították. Ezek között van a PNL kongresszusán elfogadott döntések, valamint a Bolozsán kormány egyes határozatainak bírósági felfüggesztése. Egyszerűbbé vált a gépjárművezetői vizsgára való jelentkezés. A jogosítvány megszerzéséhez összeállított iratcsomaghoz ugyanis már nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni. A gépjárművezetői engedélyek és járműnyilvántartások főigazgatósága szerint a változtatás célja az ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása, mivel egy olyan adminisztratív lépés marad el, amelyhez szükséges információkat a hatóság maga is le tudja kérni. A szolgálata jelentkező hozzájárulásával informatikai úton ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a vizsgára bocsátás törvényi feltétele. Ha a bűnügyi nyilvántartásban bejegyzés található, az erkölcsi bizonyítványból származó kivonatot maga a szolgálat csatolja az iratanyaghoz, ezért azt ilyen esetben sem a jelentkezőnek kell beszereznie. Románia és a NATO keleti szárnyának több más országa is kész lenne nagyobb részt vállalni a területén állomásozó amerikai katonák és katonai bázisok költségeiből, hogy ezzel tántorítsák el a Trump adminisztrációt az európai csapatlétszám további csökkentésétől, írja a román sajtó a Bloomberg értesülései alapján. Az amerikai kormány jelenleg felülvizsgálja az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét, a folyamat várhatóan decemberig tart. Romániának különösen érzékeny a kérdés. Az amerikai erők elsősorban a Konstanca megyei Mihail Kogelny Csernuligi bázison, a Deveszelui rakétavédelmi bázison, valamint az aranyosgyéresi katonai repülőtéren vannak jelen. Az Egyesült Államok korábban már mintegy 1000 katonát kivont Romániából, miközben az orosz-ukrán háború intenzitása nem csökken, és a határsértő drónincidensek is egyre szaporodnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába építenek gátat és engednek plusz vizet a Dunába, augusztusban már alig ha indul újra Románia atomerőműve. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Augusztus végéig várhatóan egyik reaktort sem tudják újraindítani a csernavodai atomerőműben, hiába próbálnak rendkívüli vízügyi beavatkozásokkal több vizet juttatni hozzá a Dunából. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára kijelentette, a mostani előrejelzések alapján nem számít arra, hogy a hónap végéig eléggé megemelkedjen a vízszint az újraindításhoz. Az államtitkár szerint bár Németországban, Ausztriában és Magyarországon már növekedett a Duna vízhozama, ám ennek hatása csak több nap alatt érkezik meg Romániába. A román hatóságok hetek óta egyre rendkívülibb módszerekkel próbálnak több vizet irányítani Csernavodához. Korábban sziklát robbantottak a Duna medrében, kotortak és kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogató és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközponti és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása, főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memóriacsippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát, az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik. Szigorúan ellenőrzik a betegszabadságokat, tavaly 1 millió leánybírságot szabtak ki. Újra megnyitják a roncsprogramot minden kategóriára, így a motorkerékpárokra is jut forrás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát. Az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik, a két okmány egy ideig párhuzamosan használható. A szabályok és a technikai utasítások közzétételéig a betegeknek meg kell őrizniük a jelenlegi kártyát, és továbbra is be kell mutatniuk az egészségügyi szolgáltatóknál. Az európai szabályozás szerint a régi személyigazolványok az egyes dokumentumokon feltüntetett lejárati időpontig érvényesek, de legkésőbb 2031. augusztus 3-áig. Ezt követően azokat a hatóságok által bevezetett két új típus egyikére kell lecserélni, a csippel ellátott elektronikus személyazonosító igazolványra, vagy az egyszerű elektronikus adattároló nélkül készült személyigazolványra. A csippel rendelkezők esetében az új okmány átveheti a jelenlegi egészségügyi kártya szerepét, lehetővé téve a személyazonosítását és hitelesítését az egészségbiztosítási informatikai platformon. Az új okmány nem tárol majd diagnózisokat, laboreredményeket, recepteket, beutalókat vagy a korábbi orvosi vizsgálatokat. Nem csak az orvos döntésén vagy az orvos és a beteg megállapodásán múlik, hogy ki és hány napra mehet betegszabadságra. Annak kiállítását ugyanis pontos szabályokhoz kötik, megsértésükért pedig akár több ezer lejes bírság is járhat. A romániai egészségbiztosítási pénztárak tavaly több mint 150 ezer betegszabadságra jogosító orvosi igazolást ellenőriztek. Ezek során számos visszatérő problémát tártak fel. Gyakran hiányzott a betegség alakulásának nyomon követésére szolgáló terv, vagy azt nem az előírásoknak megfelelően töltötték ki. Hiányzott az orvos aláírása vagy pecsétje, így az orvos formálisan nem vállalta a felelősséget az abban szereplő orvosi utasításokért. Ugyancsak gyakori szabálytalanság volt, hogy hiányzott a munkáltatói igazolás, vagy az nem felelt meg az előírásoknak. Ismét elérhetővé válnak a támogatási keretek a roncsprogramban, miután a korábban lefoglalt, de végül fel nem használt utalványok összegeit újraosztja a minisztérium, jelentette be Diana Buzoianu ügyvivő, környezetvédelmi miniszter. A döntés értelmében valamennyi jármű kategóriában beleértve a belső égésű, a hibrid, a plug-in hibrid, az elektromos autókat, valamint a motorkerékpárokat is újra megnyílik a pályázati lehetőség. A tárcavezető tájékoztatása szerint a motorkerékpárok esetében a most felszabaduló összeget jelenleg körülbelül 3 millió lejre becsülik. A többi jármű kategória esetében a pontos visszaosztható összegek meghatározása még folyamatban van. A miniszter várakozásai szerint a keretek átcsoportosításáról szóló döntés még a hét folyamán megszületik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Plus FM. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Beleragadt az ország a kormányválságba, 110 napja csak ügyvivő kabinet működik. Már nem kell erkölcsi bizonyítvány a gépjárművezetői vizsgaira csomagjához. Románia többet is hajlandó fizetni az amerikai katonai jelenlétért, csak hogy Trump ne vonjon ki újabb csapatokat az országból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plus FM híreit halljátok. Románia már 110 napja teljes jogkörű kormány nélkül működik, és 62 nap telt el azóta, hogy Miklós Orbán államfő utoljára miniszterelnök jelöltet nevezett meg. A politikai padhelyzet közben sem oldódott. A PSD és a PNL-RMDS alkalmi szövetséget továbbra is külön jelöltet támogat, az EUR pedig előrehozott választást akar. A hosszantartó kormányválságnak már gyakorlati következményei is vannak. Egy korlátozott jogkörrel működő kabinet ugyanis nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, és nem tud olyan nagy horderejű törvényt tervezeteket keresztül vinni, amelyekhez stabil parlamenti háttérre lenne szükség. A politikai padhelyzetet közben a kormánypártok számára kedvezőtlen bírósági és alkotmánybírósági döntések is tovább bonyolították. Ezek között van a PNL kongresszusán elfogadott döntések, valamint a Bolozsán kormány egyes határozatainak bírósági felfüggesztése. Egyszerűbbé vált a gépjárművezetői vizsgára való jelentkezés. A jogosítvány megszerzéséhez összeállított iratcsomaghoz ugyanis már nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni. A gépjárművezetői engedélyek és járműnyilvántartások főigazgatósága szerint a változtatás célja az ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása, mivel egy olyan adminisztratív lépés marad el, amelyhez szükséges információkat a hatóság maga is le tudja kérni. A szolgálata jelentkező hozzájárulásával informatikai úton ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a vizsgára bocsátás törvényi feltétele. Ha a bűnügyi nyilvántartásban bejegyzés található, az erkölcsi bizonyítványból származó kivonatot maga a szolgálat csatolja az iratanyaghoz, ezért azt ilyen esetben sem a jelentkezőnek kell beszereznie. Románia és a NATO keleti szárnyának több más országa is kész lenne nagyobb részt vállalni a területén állomásozó amerikai katonák és katonai bázisok költségeiből, hogy ezzel tántorítsák el a Trump adminisztrációt az európai csapatlétszám további csökkentésétől, írja a román sajtó a Bloomberg értesülései alapján. Az amerikai kormány jelenleg felülvizsgálja az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét, a folyamat várhatóan decemberig tart. Romániának különösen érzékeny a kérdés. Az amerikai erők elsősorban a Konstanca megyei Mihail Kogelny csernuligi bázison, a Deveszerű rakétavédelmi bázison, valamint az aranyosgyéresi katonai repülőtéren vannak jelen. Az Egyesült Államok korábban már mintegy 1000 katonát kivont Romániából, miközben az orosz-ukrán háború intenzitása nem csökken, és a határsértő drónincidensek is egyre szaporodnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába építenek gátat és engednek plusz vizet a Dunába, augusztusban már alig ha indul újra Románia atomerőműve. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Augusztus végéig várhatóan egyik reaktort sem tudják újraindítani a csernavodai atomerőműben, hiába próbálnak rendkívüli vízügyi beavatkozásokkal több vizet juttatni hozzá a Dunából. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára kijelentette, a mostani előrejelzések alapján nem számít arra, hogy a hónap végéig eléggé megemelkedjen a vízszint az újraindításhoz. Az államtitkár szerint bár Németországban, Ausztriában és Magyarországon már növekedett a Duna vízhozama, ám ennek hatása csak több nap alatt érkezik meg Romániába. A román hatóságok hetek óta egyre rendkívüli módszerekkel próbálnak több vizet irányítani Csernavodához. Korábban sziklát robbantottak a Duna medrében, kotortak és kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogatósabb és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközponti és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása, főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát, az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik. Szigorúan ellenőrzik a betegszabadságokat, tavaly 1 millió leínybírságot szabtak ki. Újra megnyitják a roncsprogramot minden kategóriára, így a motorkerékpárokra is jut forrás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát. Az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik, a két okmány egy ideig párhuzamosan használható. A szabályok és a technikai utasítások közzétételéig a betegeknek meg kell őrizniük a jelenlegi kártyát, és továbbra is be kell mutatniuk az egészségügyi szolgáltatóknál. Az európai szabályozás szerint a régi személyigazolványok az egyes dokumentumokon feltüntetett lejárati időpontig érvényesek, de legkésőbb 2031. augusztus 3-áig. Ezt követően azokat a hatóságok által bevezetett két új típus egyikére kell lecserélni, a csippel ellátott elektronikus személyazonosító igazolványra, vagy az egyszerű elektronikus adattároló nélkül készült személyigazolványra. A csippel rendelkezők esetében az új okmány átveheti a jelenlegi egészségügyi kártya szerepét, lehetővé téve a személyazonosítását és hitelesítését az egészségbiztosítási informatikai platformon. Az új okmány nem tárol majd diagnózisokat, laboreredményeket, recepteket, beutalókat vagy a korábbi orvosi vizsgálatokat. Nem csak az orvos döntésén vagy az orvos és a beteg megállapodásán múlik, hogy ki és hány napra mehet betegszabadságra, annak kiállítását ugyanis pontos szabályokhoz kötik, megsértésükért pedig akár több ezer lejes bírság is járhat. A romániai egészségbiztosítási pénztárak tavaly több mint 150 ezer betegszabadságra jogosító orvosi igazolást ellenőriztek. Ezek során számos visszatérő problémát tártak fel. Gyakran hiányzott a betegség alakulásának nyomon követésére szolgáló terv, vagy azt nem az előírásoknak megfelelően töltötték ki, hiányzott az orvos aláírása vagy pecsétje, így az orvos formálisan nem vállalta a felelősséget az abban szereplő orvosi utasításokért. Ugyancsak gyakori szabálytalanság volt, hogy hiányzott a munkáltatói igazolás, vagy az nem felelt meg az előírásoknak. Ismét elérhetővé válnak a támogatási keretek a roncsprogramban, miután a korábban lefoglalt, de végül fel nem használt utalványok összegeit újraosztja a minisztérium, jelentette be Diana Buzoianu ügyvivő, környezetvédelmi miniszter. A döntés értelmében valamennyi jármű kategóriában beleértve a belső égésű, a hibrid, a plug-in hibrid, az elektromos autókat, valamint a motorkerékpárokat is újra megnyílik a pályázati lehetőség. A tárcavezető tájékoztatása szerint a motorkerékpárok esetében a most felszabaduló összeget jelenleg körülbelül 3 millió lejre becsülik. A jármű kategória esetében a pontos visszaosztható összegek meghatározása még folyamatban van. A miniszter várakozásai szerint a keretek átcsoportosításáról szóló döntés még a hét folyamán megszületik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Magyarországon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Beleragadt az ország a kormányválságba, 110 napja csak ügyvivő kabinet működik. Már nem kell erkölcsi bizonyítvány a gépjárművezetői vizsgaira csomagjához. Románia többet is hajlandó fizetni az amerikai katonai jelenlétért, csak hogy Trump ne vonjon ki újabb csapatokat az országból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már 110 napja teljes jogkörű kormány nélkül működik, és 62 nap telt el azóta, hogy Miklós Orbán államfő utoljára miniszterelnök jelöltet nevezett meg. A politikai padhelyzet közben sem oldódott. A PSD és a PNL-RMDS alkalmi szövetséget továbbra is külön jelöltet támogat, az AUR pedig előrehozott választást akar. A hosszantartó kormányválságnak már gyakorlati következményei is vannak. Egy korlátozott jogkörrel működő kabinet ugyanis nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, és nem tud olyan nagy horderejű törvény tervezeteket keresztül vinni, amelyekhez stabil parlamenti háttérre lenne szükség. A politikai padhelyzetet közben a kormánypártok számára kedvezőtlen bírósági és alkotmánybírósági döntések is tovább bonyolították. Ezek között van a PNL kongresszusán elfogadott döntések, valamint a Bolozsán kormány egyes határozatainak bírósági felfüggesztése. Egyszerűbbé vált a gépjárművezetői vizsgára való jelentkezés. A jogosítvány megszerzéséhez összeállított iratcsomaghoz ugyanis már nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni. A gépjárművezetői engedélyek és járműnyilvántartások főigazgatósága szerint a változtatás célja az ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása, mivel egy olyan adminisztratív lépés marad el, amelyhez szükséges információkat a hatóság maga is le tudja kérni. A szolgálata jelentkező hozzájárulásával informatikai úton ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a vizsgára bocsátás törvényi feltétele. Ha a bűnügyi nyilvántartásban bejegyzés található, az erkölcsi bizonyítványból származó kivonatot maga a szolgálat csatolja az iratanyaghoz, ezért azt ilyen esetben sem a jelentkezőnek kell beszereznie. Románia és a NATO keleti szárnyának több más országa is kész lenne nagyobb részt vállalni a területén állomásozó amerikai katonák és katonai bázisok költségeiből, hogy ezzel tántorítsák el a Trump adminisztrációt az európai csapatlétszám további csökkentésétől, írja a román sajtó a Bloomberg értesülései alapján. Az amerikai kormány jelenleg felülvizsgálja az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét, a folyamat várhatóan decemberig tart. Romániának különösen érzékeny a kérdés. Az amerikai erők elsősorban a Konstanca megyei Mihail Kogelnicsenu légi bázison, a Deveszelői rakétavédelmi bázison, valamint az aranyosgyéresi katonai repülőtéren vannak jelen. Az Egyesült Államok korábban már mintegy 1000 katonát kivont Romániából, miközben az orosz-ukrán háború intenzitása nem csökken, és a határsértő drónincidensek is egyre szaporodnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy